0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nagyon jó beszámolásokat hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretet.

0: Azért szerintem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: ellen.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a

a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

103.9 Best FM. Életet lehelünk a hétköznapokba.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122 ezer tonna termés került a magtárakba. Őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstóhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán. Első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Élvezd minden percét.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: úgysem felelnél.
1: Csak hogy jó kedved legyen.
2: Ez a Best FM.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: tiszta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrispák, a kőrisontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
3: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebösszeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebösszeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
5: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
3: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 21:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5 óráig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a nyír.hu honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Szavasváriban ellenőriztek egy autót, illetve 20 éves sofőrjét is utasát, akiknél droggyanús anyagot találtak. Az egyenruhások emellett több fogyasztót is kihallgattak. Kiderült, hogy a sofőr rendszeresen értékesített kábítószert, a beszerzésben és terjesztésben a 29 éves társa segített. A rendőrök később eljutottak a feltételezett beszállítóhoz is, egy 33 éves hajdúböszörményi férfihoz, akinél szintén droggyanús anyagot foglaltak le. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették. Két férfit letartóztattak, a beszerzésben segítő harmadikat bűnügyi felügyelet alá helyezték, írja a polisz.hu. Nincs veszélyben Nyíregyháza ivóvíz ellátása. Kovács Ferenc polgármester egyeztetett a nyírségvíz szakembereivel a vízfogyasztás kapcsán, írja a nyíregyháza.hu. Farkas Tamás, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója elmondta, július 29-én ért el a fogyasztás a csúcsot, akkor közel 34 ezer köbméter víz fogyott. Ez a kapacitásuk 84%-át jelentette. Most ez 70-75% között mozog. A víz minőségével szintén nincs probléma. Kovács Ferenc azt is elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a város víz és villamos áramfogyasztását. Korlátozó intézkedés jelenleg nincs érvényben. A polgármester a lakosságot is arra kérte, kezeljék továbbra is felelősségteljesen a rendkívüli helyzetet. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Napindítás, hát persze, hogy együtt. Köszönjünk akkor a kednek, jó reggelt. Augusztus 11-e van ez a Best FM és a Best reggeli. Simon Norbert vagyok. Fel fogjuk ma köszönteni a Tiborcokat és a Zsuzsonnákat, és akkor nézzük, hogy miről érdekes és miről híres ez a mai nap. Hát többek között arról, hogy Krisztus előtt, hú, hát ez sem most volt, 3114-ben a mai napon indult el a maja időszámítás kezdete. 1966-ban szintén a mai napon John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért egy kijelentése miatt. Ő azt mondta régebben, hogy a Beatles az népszerűbb, mint Jézus, hát aztán meggondolta magát, és ami minket is érint, 2000-ben pontosan a mai napon hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást. Érdemes az égre majd nagy szemekkel figyelni, főleg az esti órákban, ugyanis augusztus közepén éri el a maximumát most már a meteor raj, és sötét városi fényektől távoli helyen akár több tucat meteor is feltűnhet egy óra alatt. A programhoz pedig nem kell más, mint egy pokróc, egy nyugodt hely és egy kis türelem. Na meg, hogyha jön a hullócsillag, akkor jöhet hozzá a kívánság. Nálunk pedig mindjárt jön az időjárás előrejelzés, sajnos csapadék nem jön, minden más info viszont annál inkább a Best reggelben. Legyen szép napja!

Augusztusi eső, aranyat ér, ez egy régi mondás, de sajnos ez nem így lesz. Mondom akkor a részleteket, jön az időjárás előrejelzés a mai Best reggelben. A mai napon így kedden sok lesz a napsütés, viszont országos esőre továbbra sem készülhetünk. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul majd a szél, és délutánra pedig 34 fok környékére melegszik a levegő Nyíregyházán. Szerdán pedig napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, egy száraz hideg front hatására viszont sokfelé élénk, erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet, és emiatt mérséklődik helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmelegebb hőmérséklet 28 fok körül alakul holnap, vagyis felszusszanunk majd egy kicsit. Csütörtökön pedig megint csak a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, viszont sajnos csapadék sehol sem várható a csütörtöki napon sem, és délután nagyjából 30 fokra számíthatunk, ön pedig számíthat a legfrissebb hírekre, hiszen félkor hozzuk a nyíregyházi infókat. Ez a Best reggel, jó reggelt!

0: adhatjuk.
1: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal, most a kavicsok közé vinnélek magam.
2: A leghallgatottabbak.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
0: a legszerethetőbb zenéket.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztése kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármi Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható, tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

Hasznos közlekedési hírek a kedd reggelhez. Szennyvízhálózat bővítési munkák vannak a Gém utcán. Emiatt egy részes zsákutca az érintett részen útszűkület, sebességkorlátozás van. A kijelzett kereszttáblák ellenére sajnos még mindig sokan parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben. Munkálatok vannak a Nagyvárad utca és a Cucor Gergely utca csomópontjában is. A kivitelezés idején útszűkületre, forgalom korlátozása és gyalogos forgalom időszakos korlátozására is kell készülni. Megkezdődött továbbá a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. A lakópihenővezetben jelenleg az aszfalt felmarását végzik, ezért forgalomkorlátozás van. A következő ütemben pedig a közmű fedlapokat fogják színbe helyezni, ami további munkálatokkal jár. Az ott lakókat arra kérik, hogy ők se parkoljanak az érintett munkaterületen. Valamint felújítás van a Szivárvány utcában. A parkolók egy része itt is le van zárva, ezért arra kérik önöket, hogy itt se álljanak meg az érintett területen. Jó utat mindenkinek!

0: zene.
1: A legjobb átadjuk.
2: A leghallgatottabbak.

Jó reggelt, keddre ébredtünk, augusztus 11-e van, és bizony, hogyha visszaemlékszünk, 1999. augusztus 11-én a mai napon teljes napfogyatkozás söpört végig Európa több országában, és Magyarországról is jól látható volt, és sokan emlékezhetnek rá, hogy emberek tömegei figyelték az eget speciális szemüvegekkel, volt, aki heggesztő szemüveggel, a jelenség idején pedig néhány perce szinte alkonyatni sötétség borult az ország számos részére, sokan vidékre utaztak, hogy a lehető legjobb helyről figyelhessék meg ezt a jelenséget. Ez volt tehát 1999-ben, és lesz szerdán, mert hogy ismételten napfogyatkozás lesz, viszont már a hatása nem lesz ilyen nagy, mint a 99-es volt. Tiborcokat köszöntünk, na meg a Zsuzsonnák is ma ünnepik a névnapjukat. A régi mondás úgy tartja, hogy augusztusi eső aranyat ér. Hát az a helyzet, hogy ezen a héten egyáltalán nem várható, most sem csapadék. Viszont a mai 34 fok után legalább holnap felszusszanunk egy kicsit, mert szerdán 28 fok várható, ami egészen kellemes, csütörtökön pedig nagyjából 30 fokig érkezik Nyíregyházára. Na meg a friss hírek 7-kor, itt a Besten.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Folyamatosan várják a virradókat, nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a virradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyitva áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett virradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a virradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járat rendszerint viszik el a szemetet, a nyíregyházi kisfárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meledék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Adós vagyok még egy napindító horoszkóppal, ez jön most itt a hírek után a Best reggelben. Szép hetet, én Simon Norbert vagyok, a mai horoszkóp pedig arról szól, is az a tematika, hogy kire milyen szerep vár. Kezdünk a kosokkal, akik a kezdeményezők. Ma te lehetsz az, aki elsőként mozdít meg egy társaságot, vagy pedig helyzetet, nem kell nagy dologra gondolni, elég, ha azt mondod, hogy na, akkor csináljuk, és hogyha ez a pillanat eljön, akkor te leszel a kezdeményező. Bikák, a komfort felelős. A mai napon te tudod a legjobban, hogy egy hosszú nap után mennyit ér egy árnyékos hely, egy finom falat, vagy pedig egy kényelmes este. Ikrek, a műsorvezető, mindig akad majd valaki, akivel szóba elegyedsz, és könnyen életet viszel majd a társaságba. Rák, a háttérből figyelő. Ma nem feltétlenül te leszel a leghangosabb, mégis pontosan tudod majd, hogy mi zajlik körülötted. Oroszlánok, a főszereplők, ma egyszerűen nem lehet nem észrevenni téged, használ ki a kisugárzásodat, öltöz úgy, ahogy igazán szeretsz, és élvezd, hogy rád irányul minden figyelem. Szüzek, pedig a kulisszák mesterei. Lehet, hogy mások nem látják, mennyi mindent tartasz fejben, de ma éppen ettől működnek simán a dolgaid. És a mérlegek, a hangulat felelősök, te érzed meg elsőként, ha egy helyzet túl feszült, vagy pedig túl komoly, egy kis könnyedséggel sokat el fogsz ma érni. Skorpiók, a rejtélyesek, nem kell mindent elárulni magadról, ma kifejezetten jól áll neked egy kis titokzatosság. Nyilasok, a kalandorok, ha ma valaki azt mondja, menjünk, benned már is megszületett a válasz. A nap akkor lesz igazán jó, ha nem félsz egy kicsit eltérni a tervtől. Bakok pedig a kapitányok, mások könnyen rád bízhatják magukat, mert érzik rajtad, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Ma azonban ne feledd el, a kapitánynak is jár egy kis pihenő. Vízöntők, a külön utasok, te sem feltétlenül a kitaposott ösvényt választod a mai napon. Amennyiben valami szokatlan jut eszedbe, ne magyarázkodj, lehet, hogy éppen ettől lesz érdekes a mai napod. Valamint a halak, az álmodozók, a képzeleted ma erősebb lesz a szokásosnál. Engedd el magad egy kicsit egy kis zene, egy régi emlék, vagy egy nyári látvány egészen más hangulatba repíthet. Mi pedig repítjük a keddet a megfelelő hangulatba, a szuper nyári dalokkal és nyíregyházi hírekkel. Szép napot!

Justin Timberlake volt az, aki elkapta a keddi feelinget pontosan 10 perccel. 7:30 előtt kezdjünk sporttal, ugyanis jó hírem van, már a medencés versenyszámok első estéjén magyar érem született, ugyanis ezüstérmet nyert a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kisa Jajna és Ugrai Panna alkotta női 4x200 méteres gyorsváltó az úszó Európa bajnokságon. A párizsi torna medencés versenyszámai tegnap délelőtt kezdődtek meg, és a magyar csapat éremesélyesként jutott az esti döntőbe, ahol aztán a második helyet, az ezüstérmet szerezték meg. Amúgy szoros volt a befutó, a magyar csapat ezüstérmes ideje 7 perc, 49 másodperc és 9 század másodperc, mindössze 4 század másodperccel volt jobb a bronzérmes oroszokétól, és az 5 századdal a végül negyedik helyen célba ért németektől. Kezdésként rögtön egy ezüstérem az úszó Európa bajnokságon egyáltalán nem rossz, gratulálunk a lányoknak. Ami pedig a mai időjárást illeti, 34 fok várható ma Nyíregyházen, fázni azért nem fogunk, viszont rekordot dönteni sem, ugyanis 1921-ben mérték a legmelegebb napot, így augusztus 11-én akkor 40,6 fok volt szerepem, és van azért még ennél is jobb hírem, méghozzá az, hogy holnaptól jön a felfrissülés, a holnapi nap folyamán már csak 27 fok lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122 ezer tonna termés került a magtárakba, őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstóhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel, közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Nem is annyira régen még ezekre a dalokra bulisztunk, jövőt Britney Spears, és ez volt a Crazy. Hát nem is annyira régen, igazából nézőpont kérdése, az egy jó pár éve elrepent. Viszont akkor vissza a jelenben, itt a Best reggelben. Több fronton is tudunk segíteni, ne feledjék, hogy augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Olyan iskola kezdéssel kapcsolatos használ, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, toltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, szóval minden, ami jól jön az iskolába, és amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. A hulladékudvarok egyikébe tudják ezeket elszállítani, odaadni augusztus 21-ig. Valamint augusztus 15-ig, vagyis szombatig várják az adományokat, felajánlott jó állapotú ruhákat, cipőket, játékokat, könyveket, használati tárgyakat a kertvárosi esélypiac és vásár területén is. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete jelképes áron tovább értékesíti az adományokat, a befolyt összeget pedig a mozgáskorlátozott emberek és családjaik támogatására fordítja, akik többségükben rokkanyugdíjból élnek, alacsony a jövedelmük, vagy csupán 4-5 órában tudnak dolgozni. Két fronton is segíthet tehát augusztus 21-ig tanszerekkel a hulladékudvarok egyikében, és augusztus 15-ig, most szombatig, bármilyen ruhaneművel tárgyal a mozgáskorlátozottak megsegítésére a kertvárosi esélypiac és vásár területén. Ezeket a nyíregyházi híreket is elcsípheti online is, akár bestfmnyiregyháza.hu, kattintson a helyi hírek.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Augusztus 11-e van, jó reggelt, javában tart a nyár, hol van még szeptember 1-e, így a táborok is dübörögnek, és bizony, ha össze akarjuk kötni a nyarat az iskola kezdéssel, azért az önbizalom az kell a suliba is, és vannak erre nagyon jó megoldások, akár tábor formájában. A nyíregyházi gyerekek pontosan ennek lehetnek részesei a színjátszó táborban, a Szabó Lőrinc ökosuliban, amelyet Urmai Gábor, a Móricz Simon Színház színművésze vezet. A napközis táborban a 6 és a 14 év közötti fiatalok nem csak a színpadi lét alapjaival ismerkedhetnek meg, hanem önbizalmat szerezhetnek és közösségi élményekkel is.

gazdagodhatnak. Nem egy átlagos napközis táborról van szó itt Nyíregyházán. A gyerekek itt egy héten át belekóstolhatnak a színház varázslatos világában. A fókuszban pedig nem a száraz szövegtanulás, hanem a játékosság, a kreativitás és a gátlások feloldása áll. A csoport létszám lehetőséget biztosít arra, hogy mindenkire egyéni figyelem jusson. A táborozók szerint a napok nagyon gyorsan elrepülnek, a hangulat pedig magával ragadó. A színjátszó tábor nem csak új barátokat, hanem ami az egyik lényeg, önbizalmat is ad, akár az iskola kezdésre. A tábor célja pedig nem az, hogy a gyerekből 5 nap alatt kész színészeket faragjanak, hanem az, hogy megnyíljanak. A nyár dübörög tovább, a táborok formálják a közösséget, van még azért néhány hét hátra 2026 nyarából, viszont már nagyon kevés a hírekig. Egy bő kövér 10 perc múlva már jönnek a frissek pontban 8-kor, most pedig a napfogyatkozás előtt a holdala.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keress tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
4: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztése kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új Intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármik Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható, tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Eros Ramazzotti nyitányként 5 perccel 8 óra után, szóval itt a nyár, nem azt mondom, hogy kellős közepe, de egyáltalán nem a vége, augusztus 11-e van, egyre több a fesztivál, és egyre többet hallunk idén is a parti drogokról. Mik is ezek a parti drogok? Azok a pszichoaktív szerek gyűjtőneve, amelyekkel leggyakrabban bulikban, fesztiválokon, vagy pedig éjszakai szórakozó helyeken találkozhatunk, és ezeknek a hatása gyakran kiszámíthatatlan. Ebből lehet a baj. Van néhány jó tanács, amit érdemes fesztiválok előtt betartani. Például lehetőleg ne adjuk őrizetlenül az italunkat még néhány percre sem, sőt, vannak most már ilyen pohárvédők. Egyre népszerűbbek a rugalmas szilikon és fólia borítások, lehet ilyeneket kapni. Nagyobb társaságban biztonságosabb a szórakozás, jobban oda lehet egymásra figyelni, és az örök szabály, soha ne fogadj el italt idegentől, az a legbiztonságosabb, hogyha a saját italunkat mi rendeljük meg, és a pultostól közvetlenül vesszük át. Amúgy pedig már kaphatóak olyan egyszer használatos, gyors tesztcsíkok és kártyák, amelyek néhány másodperc alatt képesek kimutatni bizonyos italba kevert drogokat, sőt, van olyan speciális körömlak, amely bizonyos parti drogok jelenlétére képes reagálni, a működés pedig nagyon egyszerű, a viselője az ujját rövid időre az italba mártja, a lak színváltozása jelzi egyes veszélyes anyagok jelenlétét, és fontos, hogy a hirtelen szédülés, erős álmosság, zavartság, vagy pedig rosszul lét tör ránk, semmiképpen ne induljunk el egyedül haza, hanem hívjuk a 112-t. Érdemes résen lenni, hogy a bulizás és a fesztiválozás valóban jó emlék legyen, és egyáltalán legyen róla emlék, ugye? Keresem az aktuális híreket és a nyíregyházi infókat. Kedd reggel is itt a Best Reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Egyeztessük óráinkat, 2 perccel járunk most már. 8:45 után, kedd van augusztus 11-e. Nosztalgikus pillanat, eszembe jutott az, amikor még gyerekek voltunk, akkor a nyári szünetben kerestünk magunknak levelező partnert, és akkor levelezgettünk. Hát ismeretlen gyerekekkel is próbáltunk ugye valamiféle kapcsolatot teremteni. Hát ez már a múlt, és nem is annyira nosztalgia az, ami most már a jelen. Most is számíthatunk levélre 1,8 millióan, de nem ismeretlen levelező partnertől, hanem a NAV-tól. A NAV ugyanis tegnap kezdte meg az adószámla értesítő kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy pedig postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ, a számla tartozást vagy pedig túlfizetést mutat-e, azaz, hogy befizetni kell, vagy pontosan ellenkezőleg az adó visszaigényelhető. Most mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat ezekre az értesítésekre. Azok, akiknél 5000 forintnál több tartozás van, vagy pedig 1000 forintnál több túlfizetés, és idén még nem kaptak pótlékról szóló tájékoztatást, és amennyiben a tartozás megfizetése gondot okozna, fizetési könnyítés is kérhető, halasztás, részletfizetés, vagy pedig mérséklés. A túlfizetésnél pedig kérhető az összeg visszautalása, vagy pedig átvezetése az egyéb adótartozásra. Szóval ilyen jellegű levelekre azért lehet számítani a következő napokban, na meg arra, hogy jön a csak 10 perc rovat, ma reggel is Molnár József beszélget Szakács Tibivel. A téma pedig az, ami mindenkit érint. Együtt élünk, együtt nyaralunk. Hallgassák meg a beszélgetést, vagy bármikor hallgassák vissza, ahogy szoktam mondani, akár otthon, kényelmesen a kanapéról, egy hűs koktéllal a kézben, csak 10 perc.hu.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Olyan szuper helyzet érkezik a mai Csak 10 perc rovatban, amire szerintem mindenki fel fogja kapni a fejét, vagy azért, mert már nyakig benne van, vagy pedig azért, mert várható, hogy belekerül. A rovatot már is indítjuk. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia, Józsi!
3: Szia, szia!
2: Együtt élünk, együtt nyaralunk. Hogyan működik ez? Jól? Vagy nem jól? Ha nő a család létszáma. És most itt arra gondolok, ugye, hogy felnőnek a gyerekek, jönnek a barátok, barátnők, utána mennyasszony, vőlegény, vagy esetleg már ők is családot alapítanak, és a nagy családból lesz egy még nagyobb család, és azt akarjuk, hogy menjünk együtt. Na, hogy lehet ezt jól csinálni?
3: Úgy kezdted a felvezetődet, hogy együtt élünk, együtt nyaralunk. Az igen. Együtt élünk, az mit jelent? Mi az az együtt? Hát, egy házban?
2: Akár azt is jelenthet, igen, mert hát ugye automatikusan nem minden fiatal pár kezdi úgy az életét, hogy tud egy saját lakásba, vagy albérletbe, vagy saját kis ingatlanba költözni.
3: Nagyon érdekes azok a megnyilvánulási formák, amelyek akkor vannak, amikor egy nagyobb család egy házban lakik. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen szép volt a régieknek az a fajta szokása, hogy generációk éltek együtt. Ez nem szokás volt, hanem egy lehetőség. Ezt ugye nagyon sokszor ugye a szegénység maga hozta, hogy nem tudtak a fiatalok külön költözni, ezért lakott együtt 2-3 generáció. Nem gondolom, hogy közöttük mindenki azt mondta volna, hogy ez a legidillibb életforma együtt lakni az anyósommal, az apósommal vagy a dédivel. Uh-huh. Az együtt egyházban ez is egyfajta forma. Együtt mondjuk arra is, amikor viszonylag közel élünk egymáshoz, mondjuk egy városban, vagy néhány utcányira, vagy azt mondja valaki, hogy én már a 100 kilométeren belüli életközösséget is együttnek tartom. De az együtt azt gondolom azt is jelentheti, hogy egyféle minőségben, vagy hasonló mérték szerint az is lehet együttélés. Együtt nyaralunk. Sokszor azt látjuk, hogy már 14-16 éves fiúk, lányok kijelentik, akár az év elején, amikor először beszélgetünk arról talán, hogy milyen tervek vannak a nyárra, hogy nem akarok menni. És azt legtöbbször egy család akceptálja ezt az élethelyzetet. Hát igen, felnőtt már, ők más érdekli. Aztán azt is látjuk, amikor nem történik meg ez a tagadás, hanem a fiatal akár 20 éves korában is szívesen együtt nyaral a szülőkkel. Ez szerintem mindig azt jelenti, hogy akkor a szülők valamit jól csináltak. A másik nem azt jelenti, hogy valamit nem csináltak jól, hanem azt jelenti, hogy annak a fiatalnak más a személyisége, vagy éppen nem sikerült olyan élménydús nyaralásokat tervezni, amelyre azt mondja a 14-16 éves, hogy én ezt még 24-25 éves koromban is megélem.
2: Nyilván most akkor menjek fesztiválra, mert ő egész nyáron azt akarja, vagy hogy?
3: Azt gondolom, hogy nem neked kell menni, hanem hogy a gyerekeid mondhatják azt, hogy én haláljól el vagyok a szüleimmel, nyilván külön szobában vagyunk a szállodában, nem vagyunk összekötve, de alapvetően azok az idők, amit el tudunk tölteni a tengerparton, a medencében, az étteremben, a teraszon, vagy a környékén, vagy éppen egy városnézésben, vagy bazárba járásban, vagy bármiben, az meg nekem egyébként nagyon tud tetteni.
2: Volt szerencsém azért ilyen családokat látni, azt az unott pofát, elnézést a csúnya kifejezésért, amit ezeken a gyerekeken láttam, pedig nagyon minőségi szállodában, minőségi időt, de lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek nem ez az értékrendje. Nem itt értékelik ezt az egészet, és minden napot úgy éltek meg, hogy úristen, szinte tiltakoztak minden egyes
3: gesztussal. Jó, oké, akkor kérdezem a másikot. Láttál-e olyat, ami pont az ellentétje volt?
2: Hogyne! Nagyon, igen.
3: Na, tehát ezért nem mondhatjuk azt, hogy most így kell lennie, vagy úgy a megszokott. Ez mindig egy családnak a struktúrájától, és a legfontosabb, hogy mi volt eddig. milyen nyaralásokat tudtak a szülők szervezni? Figyeltek-e arra, hogy a gyerekeiknek korban közel álló játszópajtásaik ott legyenek? Amikor egy családban egy gyerek van, rájuk sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, amit nagyon sok szülő elfelejt. Ilyenkor szoktak a tudatosabb szülők olyan barátokat közelebb engedni magukhoz, akiknek olyan gyermekei vannak korban, mint az övé, hogy ne csak mi élvezzük haláljól a baráti együttlétet, hanem hogy a gyerek sem maradjon egyedül. Az az unott pofa, amit az előbb mondtál, az pontosan egy magányos gyermeknek a képe. Na de azt is mondtad, hogy nő a család.
2: Igen.
3: Ugye érkeznek a családba más családokból származó fiatalok. Nagyon fontos, hogy az a másik család az milyen volt. Az az érték, mint utazás, világlátás, adott esetben nyelvtanulás, vagy felfedező vágy. Az a másik családban ott volt-e? Mert ha ott volt, akkor könnyebb dolgunk van. Ha nem volt ott, akkor pedig lehet, hogy nagyon nehéz. Miért mondom azt, hogy lehet? Mert mivel, hogyha ez a srácnak vagy a lánynak az életéből hiányzott, és a párja családjában ezt megkapja, akkor lehet, hogy egy olyan világot nyit meg számára, amit a szülei nem tudtak, mert ők ezeket nem tartották fontosnak. Értékrendek. Milyen értékrend mellett jön hozzánk az a másik? Nyilván számára azok a dolgok természetesek, amelyikben ő nőtt fel. Itt jön az, hogy valamilyen konszenzust kell találnunk. Na de nem nekünk szülőknek, hanem a fiataljainknak. A konszenzus az nem a mi ügyünk, hanem az övék, hogy kívánnak-e velünk jönni, vagy nem. Na azt tudja mondani a fiam vagy a lányom a barátjának, barátnőjének, hogy nagyon jól szoktam ezen magam érezni, legalább egyszer gyere el és nézd meg.
2: Bár különben azt is mondjuk el, ugye, hogy van egy olyan mondás, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, de ilyen szempontból ez erre a teljes közösségre is érvényes. Így van esélye annak, hogy pont itt mennek tönkre majd kapcsolatok?
3: Nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy itt mennek tönkre, de nagyon sokszor egy szorosabb együttélésben az előbb említett értékrendek eltolódása, vagy az értékrendek totális ellentétje azt fogja hozni, hogy mi nem fogunk tudni együtt jól működni. Ez egyébként nagyon sokszor már egy nyaraláson egyébként látszik. Az egyik korán kelő, hogy minél több időt töltsünk el itt, reggelizzünk hamar, futás az élményekért, a másik még délbe sem kell fel, és ő azért jött úgy mond, hogy pihenjen, hogy a könyvébe merüljön, és nem kíván beszélgetni, nem kíván társas játékozni, nem kíván vízi banánon, vagy bármilyen élményszerű dolgon részt venni. Ezek alapjában meg tudják különböztetni azt, hogy ebből a kapcsolatból hosszú távon lesz-e valami, vagy nem, hiszen az, hogy hogyan pihenünk, vagy hogyan szórakozunk, az nagy mértékben függ a személyiségünktől.
2: Olyan üzenet érkezett, ezt el kell olvassam. Kérlek, a nevemet ne olvassátok be, nagyon igaz és jó a téma, amit most hoztatok. Én általában egy kötője két hetet szoktam pihenni, miután együtt nyaralunk a teljes nagy családdal. Írta ezt egy nagymama.
3: Hát azt gondolom, hogy ha azzal az indulattal kezdem el bepakolni a táskámat, hogy én most itt jól fogom magam érezni, akkor feltehetően így van. Ha már húzogatom a számat akkor, amikor a fürdőgatyámat, vagy a bikinimet, vagy a sortomat rakom be, meg a pólóimat, mert ez úgy hiányzik, mint púpa hátamra, akkor ez feltehetően ez fog meg.
2: Azért nem elegáns, hogy a saját családunkkal ilyen érzéseink vannak, nem? Ez lelkiismert fordulásom lenne, hogyha ezt érezem, amikor a bikinimet teszem be a bőrön.
3: De azért, mert ugye akár férfiről, akár nőről beszélünk, de azt gondolom, hogy lehet ettől bárkinek lelkiismeret furdalása, de mi a valóság? Hát nem vágyom erre, de ez egy elvárás, akkor ennek én eleget tudok tenni, és igyekszem belőle mit kihozni?
2: Hát a legtöbbet.
3: A legtöbbet. Megteszed-e ezt, hogy a legtöbbet akarod kihozni, vagy építesz magad körül egy falat, ami mondjuk még a napfény se jut át. Azért ez innentől kezdődően már az intelligenciának is a mérője.
2: Azt gondoltam különben, hogy ez egy ilyen nagyon lightos téma, de abszolút
3: szerintem még ez mindig az.
2: Ez még mindig az?
3: Azt gondolom, hogy nem egy idilli képet kell kergetni, amin 370 fotón csak mosolygó, egymásba kapaszkodó emberek vannak, hanem azt gondolom, hogy meg kell találni mindenkinek azt, hogy hol és milyen módon érzi jól magát, és hogyha vagyunk többen, akkor többfajta féle pihenési, vagy többfajta féle kikapcsolódást is meg tudok tapasztalni, aztán majd eldöntöm, hogy ebből nekem melyik szimpi és melyik nem. Részt vettem ilyenen, meg ilyenen, ezt meg ezt élveztem, ezt kevésbé, és akkor mi van?
2: Őszinte leszek, velem volt már olyan, visszatekintve az elmúlt 30 évre, amikor tényleg úgy indultam el valahova, te ismersz engem, mert mi viszonylag sokszor szoktunk együtt menni, mint hogyha fogamat húzták volna, pedig az nálam azért különleges helyzet. És utána mégis azt mondtam, hogy de jó volt. Mégis azt mondtam, hogy de jó, hogy mégis rávettetek erre. De jó, hogy mégis megnéztük Rómát este. Pont. És olyan élményekkel gazdagodtam, amire azt mondtam utólag, hogy tapsolok. Na, tehát azért van ennek egy jó vetülete.
3: Pontosan. Hogyha többen vagyunk együtt, és abból a többféle gondolkodású, felfogású, világnézetű emberből jön egy-egy ötlet az eltöltött időre, akkor csak azért, mert az nekem eszembe nem jutna, vagy azért, mert én arról azt gondolom, hogy nekem az nem komfortos, attól még kipróbálhatom magam benne. És vagy meggyőződöm arra, hogy tényleg nem kell ezt nekem erőltetni, mert ez ugyanolyan foghúzós volt, mint beszéltük, vagy jön ez, amit te mondtál, egyfajta rácsodálkozás, és találkozás önmagammal, hogy én nem is gondoltam, hogy én ebben egyébként ennyire jól fogom magam érezni. Ezért is jó mondjuk az életet úgy tekinteni, hogy egy hatalmas önismeret, amelyben minden alkalommal találkozhatok önmagammal, és meg is tudom magamat lepni.
2: Olyan érdekes, aggódó anyuka írja, hogy a mostani fiatalokkal a legnagyobb probléma az, hogy lázadnak, ők már meg sem próbálják rávenni a gyereket, hogy menjen velük nyaralni, de végig lelkiismeret fordulások van, hogy otthon hagyták. Azért úgysem nagyon könnyű.
3: Ezt én igazából nem értem, tehát hogyha én el akarok menni, a férjemmel, a feleségemmel és a gyerekem nem akar jönni, akkor a lelkiismeret furdalás helyett azt gondolom, hogy inkább az elfogadásnak kéne hangosabbnak lenni. Most nem akar jönni, vagy az elmúlt 2-3 évben nem jött, mi arra a garancia, hogy nem jön jövőre sem. Szerintem semmi.
2: Aggódó anyuk, akkor bízz abba, hogy jövőre már együtt mentek, és akkor sokkal könnyebb.
3: Pontosan így van.
2: De
3: így
2: jó. Van. Jó, örülök neki. Nagyon jó téma volt, és beleéltem magam ebbe az egészbe, úgyhogy nagyon köszönöm. Legközelebb megint találkozunk, és akkor megint hozunk egy ilyen sztorit. Ezeket küldjék bátran, nyugodtan, hogyha valami ilyen helyzetben kíváncsiak a megerősítésre, vagy esetlegesen a cáfolatra. Molnár József lelkész léleggyógyászbarátommal beszélgettem. Józsi, köszönjük szépen, legközelebb megint hívunk.
3: Fogom várni, minden jót kívánok.
2: Szia!
3: Szia!

0: Rövidesen ismét frissek, hiszen nem sokára már 9 óra, augusztus 11-e van, és a jövő hétre pedig már dörzsölhetjük a tenyerünket. Jön a hosszú hétvége, jövő hét csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, 4 napos, ugye, államalapítás ünnepe. Ha pedig messze megyünk Nyíregyházától, akkor itt vannak a klasszikusok, mire számíthatunk például Budapesten. Hát 20-án nem csak a tűzijátéka, hanem szokás szerint sok más izgalmas programmal készül a főváros. A családi élmény zónában gyerekeknek szóló foglalkozások lesznek, emellett pedig könnyű és elektronikus zenei koncertek, fényinstallációk, interaktív kiállítási elemek, kulturális bemutatók szórakoztatják majd a közönséget a nap folyamán. A Margit híd és a Lánchíd közötti másfél kilométeres Duna szakaszon, az este fénypontja pedig természetesen a 21 órakor kezdődő fénysó és tűzijáték, amit a város különböző pontjairól is lehet majd élvezni. Debrecenben pedig augusztus 20-a mindig a virágkarneváról szól, színpompás virágkocsik, látványos felvonulás, zene, tánc és változatos családi programokkal készül Debrecen, ahogy azt már megszokhattuk tőlük, a fő attrakció pedig a 20-ai karneváli felvonulás, és persze mi Nyíregyházán is készülünk, például a Sóstói Múzeumforumban ingyenes lesz majd a belépő, érdemes megnézni a teljes napi programot, megtalálhatják a honlapunkon bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a programajánlatokra.
1: Mindenből a legjavát adjuk. Leszek a dal, ami felrázt téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabb.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen. És a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Folyamatosan várják a virradókat, nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a virradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyitva áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett virradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a virradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járat rendszerint viszik el a szemetet, a nyíregyházi kisfárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meledék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggel, a dal pedig még a tegnapi napról szólt, ma már ugyanis kedd van, augusztus 11-e, és azért tegyük a szívünkre a kezünket, jó az, hogyha a lóvé benne van a tenyerünkbe, ugye? A kínaiak ezt egészen másképp értelmezték, ők már tenyérrel tudnak fizetni, miközben a világ nagy része még mindig az érintésmentes bankkártya a fizetést tartja a legmodernebb megoldásban, a kínaiak ezen már mosolyognak, ott már egy új korszak kezdődött, egyre több helyen elég felemelni a tenyerünket a terminál felé, és a vásárlás már meg is történt, sem bankkártyára, sem mobiltelefonra nincsen szükség, de ami fontos, hogy a technológia nem egyszerű tenyér lenyomatot használ, ugyanis a rendszer a tenyér felszíni mintázatot és a bőr alatt futó vénák egyedi rajzolatát is elemzi infravörös érzékelők segítségével, és ez a kettős biometrikus azonosítás rendkívül pontos, a felhasználóknak így valóban mindössze egyetlen kézmozdulatra van szükség a fizetéshez, vagyis hogy a tenyerüket felemelik a terminál felé, és ennyi az egész. A fejlesztők szerint a cél pedig nem csupán a gyorsabb fizetés és a bonyodalma kikerül, hanem alapvetően az is, hogy a felhasználóknak egyre ritkábban legyen szüksége pénztárcára, hogy magánál tartsa, vagy akár mobiltelefonra. Hát itt tartunk már 2026-ban. Azért érdemes óvatosan járkálni majd a boltokban, nem hadonászni a tenyerünkkel, mert ki tudja, mennyi mindent vásárolunk össze, ha csak egy kicsit nem figyelünk oda. A jazzben az pedig jön egy költői kérdéssel, mit tehet a sejt, meg tudjuk gesztéktől.

0: Nyári hangulat nyáron, augusztus 11-én Kid Rocktól, ez volt az All Summer Long a Best reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, dörzsöljük a tenyerünket, jövő héten tehát hosszú hétvége. Augusztus 20, 21, 22, 23, államalapítás ünnepe, ez csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. De csak a tervezhetőség kedvéért én megnéztem, hogy az idei évben milyen hosszú hétvégékkel vagyunk még betárazva. A következő majd októberben lesz, 23, 24, 25, az 56-os forradalom ünnepe, ez majd péntek, szombat, vasárnap lesz. Na meg a karácsony, december 24-től 27-ig, vagyis csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. És akkor ide vehetjük majd 2027 első napját is, ugyanis szilveszter idén 2026-ban csütörtökre esik. Ez ugye nem munkaszüneti nap, viszont a péntek már az lesz, január 1-je. Így az új évet lényegében egy háromnapos hosszú hétvégével fogjuk kezdeni. Péntek, szombat, vasárnappal. De maradjunk egyelőre a jövő heti négynapos hosszú hétvégénél, augusztus 20-ánál. Itt a hulladékszállítása kapcsolatosan már kaptunk információt, miszerint a megszokott járat szerint fogják majd elszállítani a hulladékokat.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

Nyáron hangosak a játszóterek a gyerekektől, így van ez jól, csak hát legyen jó az a játszótér, és éppen ezt vizsgálták, országos ellenőrzés volt a játszótereken. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében végzett vizsgálatokat, és itt a játszóterek 37%-ánál tapasztaltak hiányosságot, viszonylag kicsit magas a szám, és a vizsgálat célja pedig országosan nyilvánvalóan az volt, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők pedig maradéktalanul minden jogszabály előírásának feleljenek meg. Az ellenőrzések pedig nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödékre, óvodákra, valamint az iskolák udvarán található eszközökre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszíneket is vizsgálták, vagyis szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán, vagy pedig játszóházakban kialakított játszótereket is ellenőrizték. A részletek pedig a következők: mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg, és a játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen hiányosságot. Remélhetőleg ezek majd javítva lesznek, és biztonságosan játszhatnak. Akár ma is, így augusztus 11-én Nyíregyházán is a nyíregyházi gyerekek. Élvezve a jó időt és a nyarat, hiszen ma is 34 fok várható.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Képlet. Pályára állítottuk a keddi napot így együtt augusztus 11-ét, amikor is rekorddöntés, hőmérsékleti rekorddöntés egészen biztosan nem lesz Nyíregyházán, mert az 40 fok feletti, ma pedig egy igazi nyári 34 fok várható, viszonylag magas UV sugárzással, eső, a láthatáron nincsen sajnos még továbbra sem. Holnap viszont legalább annyi jó hír van, hogy felszusszanunk egy kicsit, 30 fok alatt maradnak majd a holnapi csúcsok Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy nagyjából majd 27 fok várható. Köszönöm a mai figyelmet, jó volt ma reggel is együtt, holnap folytatunk mindent. Én Simon Norbert vagyok, jön Szendi Hajni.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122 ezer tonna termés került a magtárakba, őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstóhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel, közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra 2026. augusztus 11-e van KED, ma a Tiborcokat és a Zsuzsannákat köszönhetjük felnévnapjuk alkalmából. Remélem mindenkinek jól telik a mai nap, és azt is, hogy a következő 4 órán együtt töltjük így az éteren át a 103.9-en. Külön köszöntöm azokat, akik vételkörzetünkbe érkeztek nyaralni, pihenni, őrizzék meg jó szokásukat, és hallgassák a Best FM-et, ha hazaértek is. Erre a weboldalunk segítségével van lehetőség.

0: nekem nem kell.
1: Augusztus 11-e van, és ma a Tiborcokat köszönhetjük felnévnapjuk alkalmából. A Tiborc egy férfi név, a latin Tiborcius névből ered, és az a jelentése, hogy a Róma közeli vagy Tibusz városából való, rokon neve a Tibor. Ma a Zsuzsannák is ünnepelhetnek, bár nekik erre az évben több alkalommal is lehetőségük van. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti alakja zsn volt, lótuszvirág, ez a jelentése.

0: Eljött az ideje, hogy foglalkozzunk a négylábúakkal, Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. Az elmúlt pár adásban arról beszélgettünk, hogy mit is próbálunk lemodellezni, amikor játszunk a kutyával, és hát Tibi nagyon-nagyon jó módszereket mondott arra, hogy hogyan lehet bepörgetni a kutyát, fejleszteni a kutyát a játékokkal, de hát ebben a történetben azért még van egy-két kérdés, amire szeretnék ma is választ kapni. De ha már a játékfajtáknál tartunk, akkor nagyon sok kutyát megfigyelünk, nagyon sokféleképpen lehet velük játszani. Tehát ha az én kutyámnál maradunk, neki az a játék, hogy ő minket rohangáltat a lakásba, megy előttünk és kicselez. A szájába plüss, bújik asztal alatt, cselez jobbra-balra, ugye rohangálunk. Más kutya labdázik. Láttam, akik a gazdival úgy játszanak, egy kis buldog, hogy a gazdi is letérdelt négy kézláb, és akkor így összefejelnek. Nagyon jók a húzós játékok, azt is szoktuk csinálni, hogy ez mitől függ, hogy például az én kutyám az életben nem fog visszahozni egy labdát, de szana szétkergetjük a lakásban. Tehát, hogy ez a ösztön, a fajta jellemző, hogy melyik kutya hogy játszik?
1: Megválaszoltad a kérdést, Hajni.
0: Tanulok
1: tőle, Tibi. Ha kergetjük a kutyát, akkor nem fogja visszahozni a tárgyat.
0: De próbáltam, hogy nem kergetem, és nem hozza vissza. Kajáért se.
1: Csak ezt meg kell, igen, meg kell tanítani neki, és már az első néhány alkalom nagyon fontos, az első egy-két alkalom, hogy hogyan játszom vele. Aha. Hogyha felhívom a figyelmét a kutyának, és érdeklődik a tárgy után, és ezt elgurítom, vagy elcsúsztatom, mondjuk a padlón, vagy kint a kertben, aha, a fűön. Ugye általában a kulcsinger itt az, hogy a szemmagassága alatt egy kisebb tárgy gyorsan mozog, ami távolodik tőle.
0: Tehát akkor mondjuk erre a labda, ez tökéletes.
1: Ez a kulcsinger. A labda erre jó, de sok kisebb tárgy erre alkalmas, aha, hogyha jól kezeljük, és a kiskutya utána fogja vetni magát, hogyha van ehhez megfelelő ösztönadottsága, utána megy, megfogja. És van egy pillanat, amikor visszanéz,
0: igen,
1: és ha én akkor elkezdek távolodni tőle, akkor nagy valószínűséggel követni fog. Vagy felkínálhatok neki egy ugyanolyan minőségű játékot ezért cserébe, hogyha én távolodok és intenzíven elkezdem mozgatni azt a tárgyat, ami nálam van, akkor lehet, hogy elindul felém, és ha közel van, akkor mondjuk én elejtem ezt a tárgyat, vagy földhöz vágom, ami nálam van,
0: igen,
1: és ezért valószínű, hogy el fogja cserélni. És akkor kialakul ez a játék, hogy felpörgetem a kutyát a játékra, eldobom, utána szalad, megfogja, de már tudja, hogy nálam lesz egy ugyanolyan minőségű, aha, amit meg tud szerezni, ha visszajön.
0: Értem.
1: És itt a jutalom.
0: Az a jutalom, így nem a jutifali, hanem a másik játék. Aha.
1: Kutyafüggő, igen, tehát vannak olyan kutyák, amik visszahozzák falatért, csak igen, hogyha nagyon elbillen az egyensúly a jutalom falat felé, akkor nem fogja visszahozni a kutya, mert amikor elszalad, tudja, hogy jaj, mindjárt jön a kaja, és akkor ott hagyja a tárgyat,
0: igen,
1: és visszajön enni. Azért mondom, hogy ez az aportjáték, ez egy ilyen egyensúlyi játék, ilyen libikóka játék, hogy itt nagyon, nagyon el kell találni, hogy mennyit adok, mennyit kérek, mikor adom a falatot.
0: Igen.
1: Tehát nem egyszerűen ez kell a gyakorlat.
0: Meg van, aki klikkerrel csinálja, nem? Tehát, hogy egyet kattint, és akkor visszahozzák.
1: Oké, nem a kattintásra hozza, hanem én adom a kattintást,
0: igen,
1: amikor a kutya azt csinálja, amit kértem tőle.
0: Na, hát erről fogunk, erről a módszerről majd beszélni, mert az egyébként ez tök jó.
1: Itt sok félreértés van, igen, igen, a klikkernél,
0: igen,
1: csak
0: mi
1: egy
0: is
1: mondatban,
0: igen,
1: egy mondatban, hogy azt mondják, hogy ja, hát olyan buta ez a kutya, vettem egy klikkert, hiába nyomkodom, nem ül le. Hát mondom, oké, erre nem fog leülni, csak ha megtanítottam neki, és ha
0: leül, és nyomom
1: a klikket,
0: igen,
1: és tudja, így van, hogy az a pillanat a jó, amit éppen csinált, hogy leült, és tudja, hogy a klik az meg jutalom falattal jár.
0: Igen, igen, tök jó.
1: De ez egy folyamat, ezt, igen, fel kell építeni.
0: Igen, erről fogunk majd még beszélni, még itt a zárszóként a játékok kapcsán, ezek a húzós játékok, tehát mit tudom én, egy egyszerű törölköző van a kutya, egyik, az vége az egyik a szájában van, másik a kezembe, és akkor húzzuk, és én még olyankor egyébként ciki, nem ciki, morogni is szoktam, tehát én azt veszem észre, hogy ez is egy ilyen, mint hogy egy ilyen ősi ösztön jönnek ilyenkor a kutyából.
1: Abszolút így van, ez egy ősi ösztön, ez egy harci játék. Uh-huh. A kutya és a gazdi között. Itt megint arra kell figyelni, ugye az aportnál beszéltünk, hogy mennyire fontos az egyensúly. Itt is fontos az egyensúly. Különböző fajtáknak különböző egyedeiről beszélünk. Tehát vannak olyan egyedek, amik ezt nagyon erőteljesen játsszák, és akár agresszióba is át tudnak menni.
0: Igen, hát
1: menni,
0: azt nem merném bevállalni, igen.
1: Hogy egy idő után az ember kezére fog, elég keményen, nem feltétlenül az a nyílt agresszió még, de azért úgy oda kap,
0: oda mutat,
1: és akkor nem számít neki, hogy most a tárgyat fogja, vagy az ember kezét.
0: Aha, kicsit elborul már olyan.
1: Igen, a másik oldala pedig az, hogy egy képzési folyamatban ezt jól lehet használni, mert a kutyát magabiztosabbá tehetjük, hogyha én húzom a játékot, és ő is húzza, és amikor ő erőteljesen meghúzza, akkor hagyom, hogy kicsúszson a kezemből.
0: Aha.
1: Hát éreztetem vele a saját erejét, és utána ezzel meg tudom jutalmazni.
0: Uh-huh.
1: Tehát itt megint lehetnek szélsőségek, mindig az olyan középút a jó, de mindig a cél határozza meg, hogy hogyan játszunk. Tehát, hogyha egy olyan sportot űzünk a kutyával, ahol ezt a nagyon erős zsákmányszerző ösztönt, illetve ezt az erős harci játékot pozitívnak állítjuk be, az egy jó dolog, csak tudni kell kontrollálni a kutyát. Tudnom kell, hogy hol van a határ. Tudnom kell, hogy a kutya hol fogja átlépni, vagy hol akarja átlépni ezt a határt. Milyen jeleket mutat, hogy figyelj, most már átlépem a határt, és akkor én ott leállíthatom.
0: Le tudod állítani, akkor a rögtön csirájába kell elfojtani, nem?
1: Így van, de erre fel kell készülnünk. Ugye azt szoktam mondani, a legjobb, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk, tudjuk, hogy a kutyától mit várunk el, hogy fog teljesíteni. Mi van, ha nem úgy teljesít? Akkor nekem gyors döntést kell hoznom, és be kell tudnom avatkozni. Hogyha ehhez nincs meg a megfelelő felkészültség, vagy a rutin, akkor okozhat problémát. Ezért érdemes egyébként tájékozódni, informálódni, megfelelő szakemberekhez fordulni. Nyugodtan, hogyha valaki kiskutyát vesz, és van egy bizonyos célja vele, szakemberrel érdemes konzultálni, meg lehet beszélni vele, hogy figyelj, ilyen kutyát szeretnék, ezt meg ezt a sportot szeretném vele űzni, mit szólsz hozzá? Uh-huh. Ez a kutya, hogyha alkalmas rá, akkor hogy kezdjük el?
0: Igen.
1: Hogyan építsük fel? Ez egy folyamat, és tudnunk kell azt, igen, hogy egy gyors kutya gyors döntéseket hoz, gyorsan reagál, ezért nekem is gyors döntéseket kell hoznom, gyorsan kell tudnom reagálni, mert ha én ott 1-2 másodpercet kések, akkor a kutya azt megkönyveli, hogy oké, akkor ő nyert.
0: Azt az eget.
1: És utána korrigálni mindig nehezebb, mint megelőzni.
0: Igen.
1: Bármit.
0: Na hát megint sokat tanultunk, és ugye már többször itt szóba került a sport. Legközelebb a kutyás sportokkal folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Augusztus 11-e van, az év 223. napja, tehát az évből még 142 nap van hátra, ma a Zsuzsannák ünneplik névnapjukat. Ma van a Csádi Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 1960 óta. Nézzük a kalendáriumban, milyen események köthetőek a mai naphoz. Krisztus előtt 3114-ben elkezdődött a maja időszámítás. Krisztus előtt 480-ban a Szerxész vezette perzsák legyőzték a Leonidas vezette spártaiakat a termopülei csatában. 1804-ben Ausztria örökös császársággá alakult osztrák császárság néven. 1849-ben lemondott Kossuth Lajos Magyarország kormányzója átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1914-ben Franciaország hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának. 1920-ban a lett köztársaság függetlenségének elismerése volt a mai napon. 37-ben a Szovjetunióban kiadták az NKVD 00485-ös parancsot a lengyel katonai szervezet kém hálózatának teljes likvidálására, amely elindította a totális sztálini terrort és az etnikai alapú tömeggyilkosságokat. 1962-ben földkörüli pályára bocsájtották a szovjet Vosztok 3 űrhajót, mely páros űrrepülést hajtott végre a másnap földkörüli pályára bocsájtott Vosztok 4-jel. 77-ben az Egyesült Államok és Panama megállapodott abban, hogy 2000-ben a Panama átveszi a Panama csatornát. 1999-ben teljes napfogyatkozás volt Európában, Magyarországon is sokan néztük. 2000-ben hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást. Volt Forma 1 Hungaroring is, a győztes Ayrton Senna lett 91-ben a McLaren Forddal, vagy McLaren Hondával, 96-ban pedig Villeneuve a Williams Renault-val állt a magyar dobogó legtetejére. És akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. Gottfried Kinkel német költő, művészettörténész 1815-ben, rá 10 évre Tűr István katonatiszt, magyar szabadsághős. 1858-ban Christian Eichmann Nobel-díjas holland orvos, 60-ban Bláthy Otto Titus elektromérnök feltaláló. 1867-ben Almási György magyar utazó, Ázsia kutató, állattani és néprajzi gyűjtő, Almási László Afrika kutató édesapja. 1871-ben Heltai Jenő magyar író, költő. 1892-ben Yoshikawa Eiji japán író. 1897-ben Enid Blyton angol írónő. 1926-ban Aaron Klag Nobel-díjas angol biokémikus. 39-ben Bozai Attila magyar zeneszerző, citera és csőr fuvola játékos. 49-ben Olivier de Funès francia pilóta, színész Louis de Funès fia. 53-ban Kánya Kata magyar színésznő, 59-ben Weber Kristóf magyar zeneszerző, 63-ban Bada Tibor magyar festőművész, költő, előadó művész, Bozsik Ivett balettművész, koreográfus, 68-ban Csőre Gábor a Jászai Mari díjas magyar színész, 71-es, Debreceni Boglárka író, költő, művészettörténész, kulturális antropológus, 81-ben született, Chris Hemsworth, ausztrál színész, az otthonunk, vagy éppen a Home and Away sorozat Kim Hyde-ja, ugye 1983-ban, de ő Thor a kalapács, és 84-ben megszületett Lucas di Grassi, brazil autóversenyző, 93-ban pedig Aizon Stoner, amerikai színésznő, táncos, énekes és modell.

Szendi Hajni vagyok, és már is moziba megyünk. Mondom, mi a helyzet a filmpremierekkel. Augusztus 13-án érkeznek az újdonságok. A Jég rémes, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, illetve debütál a Kobra, ami nem véletlenül ismerős, mert hogy ez egy 1986-os film. Ebből is látszik egyébként már hosszából is, hogy ez egy régebbi film, max. Másfél órás filmeket csináltak a 80-as, 90-es években, most pedig már ilyen 2,5-3 órás mozikat is végigülünk. A Kobra az amerikai akciófilm Sylvester Stallone főszereplésével vált világhírűvé, és most ismét bemutatják a mozik 2026-ban. Az igazi neve Cobretti, de azoknak, akik ismerik, és azoknak, akik azt kívánják, bárcsak ne ismernék, ő egyszerűen csak a Kobra. Ha a bűnbetegség, Kobra a legjobb gyógyszer ellene. Kobra a nagyváros utcáin edződött specialista. Azokra az ügyekre szakosodott, amelyekről a többiek azt állítják, hogy lehetetlen őket megoldani, és vagy nem merik, vagy nem akarják leleplezni az igazi tettest. Kobra neve hallatán hidegrázza még a legagyafurtabb bűnözőt is, hiszen szokatlan, eredeti módszerei, elszántsága, célratörése, még saját kollégáit is gyakran őrületbe kergeti. De most, amikor elszabadul a bűn a nagyvárosban, Kobrát küldik, hogy megállítson egy bestiálisan kegyetlen, ismeretlen bűnözőt. De vajon ez a gyilkos egyedül hajtja végre tetteit az ártatlan áldozatain? Vagy mások is beleártották magukat az ügybe? Kiderül, ha megnézzük az 1986-os klasszikust újra. Jön a Jégrémes, ez egy amerikai, kanadai, angol, francia, japán horrorfilm 18-as karikával. Az idilli nyár egy amerikai kisvárosban egyszeriben rémálomba fordul, amikor egy fagylaltárus horrorisztikus hatású nyalánksággal lepi meg az önfeled gyerekeket, röviden így foglalható össze a film. És debütál az Oak Street vége című amerikai akciófilm is, Anne Hathaway-jel a főszerepben. Hát Anne Hathaway belejött itt a mostanában filmforgatásokban, egyik a másik után következik. Nyilván jól megpörgette itt a dolgokat, hiszen ismét kismama, tehát gondolom még szülési szabadság előtt gyorsan bevállalt egy-két klasszikust. Az akciófilmben felteszik a kérdést, hogy lehetetlen, de mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja maguk sem értik miért házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben körülbelül 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. A négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni, hogy életben maradjon. Erről szól az Oak Street vége című film. Ewan McGregor és Anne Hathaway játsszák a szülőket ebben a filmben. És debütál még a Csak egy éjszaka, ez egy amerikai romantikus vígjáték. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és mellékül küldetések sora bizonyítja az éjszakájukat, hogy hát őket azért nem biztos, hogy a sors egymásnak szánta, folyamatosan távolodnak, csak távolodnak egymástól, de ahogy hol közeledve, hol távolodva hajszolják egymást keresztül kasul a városon, ráébrednek arra is, hogy mi az, amit a legjobban akarnak. És ez közelebb viszi őket egymáshoz, mint hinnék. Erről szól Will Gluck rendezése, a Csak egy éjszaka. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: a világ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztése kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új Intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármik Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható, tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek, további kellemes szép kedd délelőttöt kívánok. Én Szendi Hajni vagyok, és egészen 2 óráig rádiózhatunk együtt ma is, itt a 103.9-en, a Best FM-en. Hamarosan hozok a naphoz kapcsolódóan egy kis szellemi útravalót, de szó lesz arról is, milyen lesz az idő.

Már is folytatjuk, következik nálunk az útravaló, ma nem mástól, mint Hertai Jenőtől, aki Herz Eugén néven született egyébként Pesten 1871-ben, augusztus 11-én és Budapesten hunyt el 1957. szeptember 3-án. Az író, költő, újságíró, producer, dramaturg, Heisz Tivadar politikus, publicista és író unoka testvére. Herz Károly férfi ruha és terménykereskedő és Reich Josefa előső szülött gyermeke. Már 14 éves korában publikálták Hertai Jenő verseit, miután félbehagyta jogi tanulmányait, újságíró lett. A Magyar Hírlap, a Hét, a Pesti Hírlap, aztán a Pesti Napló munkatársa volt. De megjelentek versei a Borsszem Jankóban, a Magyar Szalomban, az Országvilágban és a Magyar Géniuszban is. Katonai pályára lépett 1892-ben, tartalékos hadnagy lett. Sokat utazott, élt Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben, Isztambulban. Huszár Pufi színész esküvői tanúja volt 1909-ben. Herz családi nevét 13-ban változtatta Heltaira. 1900-ban titkárként, 14 és 18 között dramaturg igazgatóként dolgozott a Víg Színháznál. 1918-tól az Athénaeum kiadó irodalmi igazgatója volt, 16-tól a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, később a Belvárosi Színház, majd a Magyar Színház igazgatója volt. Dalszövegeket is írt, például Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékához is szövegeket. Nagy műveltségű, egyben kifinomultan könnyed, franciás, lezserségű író volt, színpadi műveiben is kitűnő költői készsége volt. 36-ban nagy sikerrel mutatták be a Magyar Színházban a Néma Levente című verses színpadi játékát, amelyet a Magyar Színház is műsorán tart jelenleg is. A mű többek között sajátos humorral ábrázolja Hunyadi Mátyást. 1903. augusztus 8-án Budapesten házasságot kötött Hausz Valériával, Hausz Gyula és Sudomel Magdolna lányával, de házasságukat 1917-ben felbontották. 1923. május 15-én Budapesten házasságot kötött az 5. kerületben Gács Lillával, Frölik Vilmos és Klein Friderika lányával. Más ünnepelt szerzők így Molnár Ferenc mellett, rá is kiterjedtek aztán a magyarországi zsidó törvények. Kikeresztelkedett fia lépéseket tett megmentése véget, de ő nem kért mentességet, mert személyesen kellett volna írni a kormányzónak, és ő inkább bujkált. Élete vége felé még megérte ezért az elismerést, műfordítói tevékenységért a francia becsületrenddel kitüntették, 1948-ban pedig Kossuth érdemrenddel ismerést kapott. A PEN Klub magyar elnökévé választották, és végül már nagy betegen, de Kossuth díjat is kapott 1957-ben. Na hát ezen a napon született Hertai Jenő, így tőle származik a nap gondolata, amely így szól: a szerelem olyan, mint a pénz, ahol sok szerelem van, oda gyűl a szerelem.

Közlekedünk itt a Best FM-en, erős áramú hálózat bővítési munkálatai zajlanak Nyíregyházán, a Nagyvárad utca és a Czuczor-Gergely utca csomópontjában. A kivitelezés idején útszűkületre, forgalomkorlátozásra, gyalogos forgalom időszakos korlátozására kell számítani. Járdahelyreállítási munkák zajlanak éppen a Rákóczi úton, a Vasvári Pál utca és az Új utca közötti szakaszon is. A munkát egy közművezeték építése után végzik, ezért a gyalogos forgalom korlátozására kell számítani. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Jó utat!

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Az infarktus és a depresszió kölcsönhatása eddig is ismertek voltak. Mostan azonban bebizonyosodott, hogy a szívbetegség utáni depresszió jelentősen növeli a halálozási kockázatot. De vajon mit tanácsol dr. Matusovics Andrea sportolvos, anesteziológus? Már is kiderítjük. A szívbetegségek közismerten a vezető halálokot jelentik világszerte, vagy azok közül az egyik. Az amerikai adatok szerint minden 42. másodpercben bekövetkezik egy szívinfarktus az államokban. Ugyancsak amerikai szakmai szervezetek szerint a depresszió is népbetegségnek számít, hiszen több mint 15 millió felnőttet érint az országban. A hatalmas számok is indokolják a bejelentést, amely az Amerikai Kardiológiai Társaság éves gyűlésén hangzott el, mely szerint erős az összefüggés a két betegség között. A kutatók azokat az embereket vizsgálták, akik szívbetegség diagnózist kaptak, legyen szó például stabil angina, pectoralisról vagy instabilról. Ez a két diagnózis a legelterjedtebb szívkoszorúér betegségek csoportjába tartozik. A kettő közötti különbség, hogy míg a stabil többnyire kiszámíthatóan jelentkezik, mindig hasonló tünetekkel, tehát mellkasi fájdalommal, szorítással, légszomja, gyengeséggel, addig az instabil, rohamszerű, életveszélyes állapot, amely azonnal kórházi ellátást igényel. Az amerikai tanulmány alapját az a 25 ezer fős bázis jelentette, amelyet egy szervezetnél regisztráltak szívkoszorúér betegként, és amelyet a diagnózis után átlagosan még 10 évig követtek. Nos, 15% közülük depresszióról szóló diagnózist is kapott a szívbetegség megállapítását követően. A kutatók természetesen olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a nem, az életkor, a gyógyszerezés és az anamnézis. Az eredmények megdöbbentőek voltak. Kiderült, hogy a szívbetegséget követően kialakult depresszió a legerősebb előrejelzője a végzetes kimenetelnek. Olyannyira, hogy a depresszióval élők fele el is hunyt a vizsgálati időszak 10 éve alatt, míg a nem depressziósoknál 38% volt ez az arány. Az amerikai tanulmány nyilvánvalóan rávilágít, hogy a szívbetegek kezelése nem érhet véget az akut eset ellátásával, illetve a tartós gyógyszeres vagy egyéb kezeléssel. Arra azonban ma az állami ellátásban nincs elég energia és szakember, hogy a betegek, az infarktuson átesettek, a rehabilitációban is kiemelt figyelmet kapjanak. Azon betegek esetében, akik már túl vannak szívrohamon vagy sztrókon, a gyógyszeres kezelésén túl fontos személyre szabott egészséges életmódot is kialakítaniuk, hogy minimálisra csökkentsék a legközelebbi esemény bekövetkezésének lehetőségét. Ez magában foglalja a táplálkozás és a mozgásprogram kidolgozását, valamint a személyes figyelmet is, amellyel akár a depresszió kisebb jelei is kiszűrhetőek, mondják a szakemberek. Fontos, hogy segítsenek az érintetteknek megszabadulni a betegség tudat.

Holnap is folytatódik a nyárias időjárás. Túlnyomóan derült napos, száraz időre készülhetünk. Az északi a szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de ez a szél lehet, hogy meleg lesz, tehát túl sokat nem ront majd a hőérzetünkön, pedig vágynánk rá. Holnap hajnalban 13-24, délután 28-36 fok valószínű. Ez volt tehát a holnapi időjárás, most pedig jönnek nálunk a jelen hírei. Tartalmas szórakozást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Folyamatosan várják a virradókat. Nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a virradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyitva áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett virradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a virradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járat rendszerint viszik el a szemetet, a nyíregyházi kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Beregben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Friss hírek, információk itt a Best FM-en, pont egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Pillanatokon belül bemutatom a napemberét, aztán hívom a telefonon zsamatőrünket, Friedrich Antal Schäfert, és azt is kiderítjük, hogy mi lehet az oka, ha zsibbad a lábunk a lépcsőzés közben vagy után. Nagyon jó érzés, amikor megsimogat minket valamelyik szerettünk, ugye? Nem mindegy azonban a simogatás sebessége, ezzel kapcsolatban jelent meg most egy tudományos tény.

0: föld.
1: Jön nálunk a napembere, aki ma nem lesz más, mint Christian Eijkman, a holland orvos és fiziológus, aki 1858-ban született ezen a napon. 1929-ben Friedrich Hopkinssal közösen fiziológiai Nobel-díjat kapott, mert felfedezte, hogy a beriberit az egyoldalú táplálkozás okozza. Felismerése fontos előnye volt a vitaminok felfedezésének. Amsterdamban előbb E. Forrest laboratóriumában dolgozott, majd Robert Koch munkatársa volt Berlinben. Itt találkozott Pöker Hengel és C. Walkerrel, akiket a holland kormány a gyarmatokon dúló beriberi járvány kivizsgálásával bízott meg, és éppen Jávára készültek. Eijkman csatlakozott hozzájuk, és rövidesen visszautazott Kelet-Indiákra. 1887-ben Pickerhangot és Winklert visszahívták, de még elutazásuk előtt elérték a kormányzónál, hogy állandósítsák idéglenes laboratóriumokat a Barátivai Katonai Kórházban, amelynek vezetője Eijkman lett. Egyúttal kinevezték a jávai orvosi főiskola igazgatójává, és később ebből az intézményből lett az indonéziai egyetem. Eijkman 1896-ig volt a laboratórium vezetője, ez alatt az idő alatt fontos megfigyeléseket tett. Megállapította, hogy a közhiedelemmel ellentétben a trópusokra költöző európaiak vére, legalábbis ami a vörösvértesek számát és a vérsüllyedést, a szérum és víztartalmat illeti, nem változik meg. Megfigyelte, hogy az európaiak és a helybeliek anyagcseréje között nincs alapvető különbség, annak sebessége elsősorban a végzett fizikai munkától függ. Nem talált különbséget a légzési hatékonyságban, verejtékezésben vagy a testhőmérséklet szabályozásában sem. Ezáltal sikerült megcáfolni azt a nézetet, hogy a mérsékelt övről Jávára érkezőknek bizonyos ideig akklimatizálódniuk kell a trópusi éghajlathoz. Eijkmannak sikerült áttörést elérnie a beriberi kutatásban is, ami kiküldetésének fő célja volt, mert sikerét egyaránt köszönhette jó megfigyelő képességének és szerencsének. Észrevette, hogy laboratóriumi csirkéi a beriberi tüneteit mutatják, amikor az étrendjüket megváltoztatták, és néhány hónapig a katonai fejadagokból megmaradt rizssel etették őket. Amikor az új szakács megtagadta, hogy a hadsereg rizsét civil állatoknak adják, és a piacon vásároltak rizst, a csirkék gyorsan helyrejöttek. A különbség abban volt, hogy a hadsereg hántolt rizst használt, míg az újfajta táp hántolatlan volt. Eijkman sokáig azt feltételezte, hogy a hántolás során elvész valamilyen antitest, amely a beriberi ténylegesen okozó baktérium toxinját semlegesíti. Csak később barátkozott meg a gondolattal, hogy a tüneteket egy a szervezet számára fontos komponens hiánya okozza. Rossz egészségi állapota miatt nem tudta azonban folytatni kutatásait, és vissza kellett térni a Hollandiába. Barátjának Adolf Woldermannak sikerült megerősítenie, hogy kapcsolat van a beriberi és a hántolatlan rizs között, és a későbbiekben kiderítették, hogy a hiányzó faktor nem más, mint a B1 vitamin, a tiamin. A vitaminok felfedezéséhez való hozzájárulásáért Christian Eijkmant és Friedrich Hopkins kitüntették, Nobel-díjjal jutalmazták 1929-ben.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Jövünk, megyünk a földközi tenger partján, és hát rengeteg ételt kipróbáltunk már, hát sajnos csak így virtuálisan, viszont ha valaki tényleg az asztalára szeretné ezeket tenni, meg lehet ezt próbálni. Minden segítség ott van az Anti Chef, az Amatőr Facebook oldalán. Anti itt van velünk a vonal túlvégén, ma irány Szardínia. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, itt is tengeri herkentjük ezerrel, vagy mégsem?
1: Azok is vannak, úgyhogy aki Szardíniára megy, azért nehéz. Ez egy sziget, nem is olyan túl nagy sziget, úgyhogy aki Szardíniára megy, érdemes sok mindent kipróbálni. Többek között nagyon fontos, hogy ne kezdjük azt mondani, hogy valami olaszosat kérek, mert a szardíniaiak, a szardok, büszkék, vadak, makacsok, és biztos, hogy azt mondják, hogy eszük ágában nincs olaszoknak lenni, meg olaszos ételeket készíteni, mert ami itt készül, az mind szardíniai eredeti. Tehát van bennük egy makacság, de erre 3000 éves történelmük a bizonyíték, tehát nagyon régóta. 3000 év azért nem kevés.
0: Ja, ja, ja.
1: És tényleg Szardínián azóta élnek emberek, és működik a rendszer. Nagyon jó. Én ettem ott nagyon finom grillhalakat is, amit este elkezdték felállítani a grillsütőket, meg egyebeket, egy szép nagyot ott a tél közvetén, és nagyon finomakat készítettek, és nagyon jól nézett ki. Nem bonyolították túl ezt a dolgot, úgyhogy abszolút egy könnyed. Én nekem akkor is olaszos stílusú, de akkor legyen ez Szardínia is stílusú, és azt hiszem komppal mentünk át a Olaszország részen, hagytuk ott a kocsit, és gondolkoztam is, hogy uram, atyám, ott hagyom a kocsit 3-4 napra, visszajövök,
0: meg megyek haza, ja.
1: Meg lett a kocsi, semmi probléma, ki kell próbálni ezt a kompozást, teljesen jól működik, ott pillanatok alatt meg lehetett találni egy szállást, teljesen aranyosak. Inkább köves és sziklás a rész, és ez adja meg a számomra egy nagyon kedvező részét. Én azt nem a homokos párti vagyok, hanem ez a köves sziklás részt jobban szeretem. Abszolút mértékben. Nekem az valamiért jobban bejött, de ez mindenki úgy, ahogy szeret, ez abból a szempontból teljesen mindegy. Attól függően a konyhája nagyon régi, nagyon ősi, tehát ők azt mondják, hogy idősebb, mint Róma az ő civilizációjuk, és lehet, hogy igazuk van, nem tudom. Az biztos, hogy van nekik egy nagyon ősi, eredeti Pane Carassau nevű papírvékony ropogós kenyerük, és akkor ezt azért találták ki, ezt a nagyon vékonyt, mert hogy a hegyekbe elmentek pásztorkodni, és ez a vékony, a kinyújtott, kisütött ropogós kenyér, ez nem penészedett meg, hanem sok napokig, hetekig is elállt, és azzal ők elvoltak. Aha. Ehhez vittek maguk a sajtot, egy kis felvágottat, egy sonkát, holbászt, és azzal nagyon jól elvoltak a hegyekbe ezek a pásztor emberkék. Ez a mai napig kapható, tehát nagyon jók ezek a kis kenyérboltokba bemész, és akkor ott tényleg lehet kapni ezeket a helyi dolgokat. És akkor, az a kenyér illat, tehát itt oda vagyunk, hogy hús, saját kovász, meg ilyesmi.
0: Igen, igen.
1: Az ott alap, gyerekek, hát ez így működik, tehát ott az nem is kérdés. Bár hogy fogalmazok, a sajtoknál vannak karakteresek. Hú, ezt most nagyon szépen mondtam.
0: Igen,
1: tehát nagyon
0: büdös.
1: Karakteresek. Ez egy jutejből, meg egyebekből készült sajtok, és akkor azon azért van, ahogy érezni, hogy ez a juha azért megért pár nyarat, és érezni az illatán, de maga, ha megkóstolod a sajtot, nagyon finom sajtokat tudnak készíteni, ezekből a jó sajtok is nagyon finomak. Én leültem, és étterem, nem tudom, egy pici kis falu szélén volt valami kis étterem, egy kis sajtálat kértem, nagyon finom hozzá, egyből adtak egy kis lekvárt, egy kis mézet, egy kis kenyeret, és kész is voltam. Mondom, nem igaz, hogy ilyen jó, egyszerű étel, és fantasztikus íz és illatorgia, hogy nagyon jó. Ki kell próbálni Szardínián sok mindent, de én most egy olyan ételt fogok megosztani veletek, vagy megosztani a kedves hallgatókkal is. Ez egy szintén egy pecorinos mentás töltelékű batyú, paradicsomos gombóccá főzik össze. Tehát elméletileg ez egy nagyobb gombóc, egy paradicsomos mártásban van elkészítve. Szardíniai Culurgiones ez a neve. Nem tudom, mit jelent, elnézést.
0: Nem baj, de jól hangzik.
1: De ez egy paradicsomos mártással van, és egy mirtusz morzsával. Mirtusz morzsával, így van. A mirtusz morzsa, az megmondom őszintén, az a mirtusz virággal van megízesítve. Lehet, hogy ez nem olyan könnyű, de ott azért úgy terem. Aha. Tehát úgy nő mint
0: jó, hát megcsináljuk ezt a receptet, és esetleg nincs rajta mirtusz virágból készült morzsa, attól még meg lehet enni.
1: Akkor
0: jó.
1: Is túléljük, így van.
0: Túléljük a dolgot. Rendben, Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

van, aki azt tapasztalja, hogy amikor elkezd lépcsőzni, akkor zsibbad a lába. Nos, ezt a tünetet nem szabad a szakemberek szerint figyelmen kívül hagyni. A szívtől távolabb lévő erek szűkülete miatt már kisebb megerőltetés hatására is zsibbadás, fáradtság jelentkezhet. A perifériás artériás betegség, röviden a PAD, a periférián, vagyis a szívtől távolabb lévő erek szűkületét jelenti. A betegség előfordulhat a gyomorban, a karokban, a fejben, de leggyakrabban a láb artériáit érinti. Éppen ezért legjellemzőbb tünete a sétálás vagy lépcsőzés során jelentkező lábfájdalom, fáradtság vagy zsibbadságérzés, amely a csípőre is kiterjedhet. Ez a fájdalom pihenés során tipikusan elmúlik, aztán járáskor ismét jelentkezik. Ha bebizonyosodik a diagnózis, a rizikófaktorok szigorú kezelése és a gyógyszeres kezelés együtt nagyfokú javulást eredményezhet, akár egy közepesen súlyos érszűkületnél is. Ezt mondta dr. Stancsik Ilona, a kardioközpont kardiológusa a házipatika.com-nak. Az értágító és véralvadásgátló gyógyszeres terápia önmagában azonban, tette hozzá, nem elég, mert hogy több életmódbeli változás is szükséges, hogy megállítható legyen a folyamat. Nos, a fizikai aktivitás elengedhetetlen, ez az egyik leghatékonyabb kezelési mód a PAD-ban. Erre javaslatot tehet az orvos úgynevezett kardiológiai rehabilitáció keretében, vagy fordulhatunk mozgásterapeutához, gyógytornászhoz is iránymutatásért. A felügyelt mozgásprogram többnyire egy fokozatosan felépített rendszer, amelyben gyaloglás, szobakerékpározás és lábizomgyakorlatok is szerepelnek. Elsősorban a tünetként jelentkező intermittáló sántítás kezeléseképpen. Ha nincs lehetőség szakértő irányításra, a séta mindenképpen beemelhető, ez nagyon fontos, és minden nap kell csinálni. Egyre gyorsabban, egyre hosszabb távokon, szükség szerint megállással, tempóváltással. És oda kell figyelni az étkezésre is. Mivel sok betegnek magas a koleszterin szintje, elsősorban ezt kell rendezni a telített és transz zsírsavak bevitelének csökkentésével. Ezért érdemes kerülni olyan ételeket, mint a zsíros húsok, húsrészek, a zsíros szalámék, szalonnák, kolbászfélék, sajtok, a tejszín, a vaj és az azzal készült kekszek, leveles tészták. Transz zsírsavak találhatóak többek között a mélyhűtött pékárukban, pizzákban, a tartós süteményekben, a gyors éttermételekben és a chipszekben is. A cukorbetegség hosszú távon jelentős hatással van az erek állapotára, ezért elhanyagolva a következmények esélyei megsokszorozódnak. Az orvosi ellátáson kívül a diabétesz kezelésénél is döntő az életmód, amelynek a fizikai aktivitáson túl része természetesen a táplálkozási rendszer, és szükség esetén a stresszkezelés is. Mindez együtt a már kialakult cukorbetegség súlyosságát enyhítheti, ahogy megelőzheti a kialakulását is. Érdemes diabetológus véleményét is kikérni az edzés személyre szabását illetően, amelyre később már egy mozgásterapeuta teljes edzéstervet is alapozhat. Ha egy cukorbeteg soha nem mozgott korábban, fontos lehet egy megelőző komplett állapotfelmérés. Annak pedig, aki a biztonsága miatt aggódik, esetleg az úgynevezett hipózástól, a vércukorszint hirtelen leesésétől fél, megnyugtató lehet, ha egy specialista képzett szakember mozgásterapeuta vezetésével csatlakozik egy inzulin érzékenységet növelő csoportos foglalkozáshoz. Szinte kizárt egy érbeteg gyógyulása, ha dohányzik. Ha nincs beállítva a cukra, a koleszterin szintje, a vérnyomása és az étrendje, és hogyha nem mozog. E célokból természetesen elrendelhető vérnyomás és koleszterin szint csökkentő gyógyszer is, ami sokat javíthat az állapoton, mondta dr. Stancsik Ilona, aki hozzátette, a gyógyszerek mellé a saját elhatározás is szükséges, hogy valóban eredményes legyen a terápia. Ha a paciens változtat az életmódján, az

0: 93.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 93.9 Best FM.

Meghatározták a legélvezetesebb simogatási sebességet, nem mindegy ugyanis, hogy az ember, hogyha valakit kényeztet, akkor milyen sebességgel simogatja, illetve hát, hogy percenként, másodpercenként milyen felületeken halad végig, és itt nem feltétlenül a hálószobára kell csak gondolni, hát gondoljunk például a masszázsra is, mert ugye sokan egészségügyi okokból masszázsra is járnak, tehát megvan a titok, és én már is mondom, enyhe nyomással és másodpercenkénti 5 cm sebességgel a legélvezetesebb a simogatás, de van még egy további tényező is, amire a szakemberek felhívták a figyelmet. Fontos az is, hogy a simogató kéz bőre azonos hőmérsékletű legyen, mint a simogatott bőrfelület. A svéd hírügynökség adta most egyébként ezt a Helena Backlang kutatási eredményt közzé, aki azt is elmondta, hogy hát úgy jutottak erre az eredményre, hogy miközben szenzoros tükkel a kutatásban résztvevő személyek idegreakcióit jegyezték fel és elemezték, ki tudták pontosan számítani, hogy a legtöbb embernek melyik volt a legélvezetesebb simogatási forma, tehát itt a titok, enyhe nyomással, másodpercenként 5 cm sebességgel a legélvezetesebb a simogatás. Hát próbálják ki!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keress tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122 000 tonna termés került a magtárakba, őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstóhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán. Első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk, egy óra múlva újra köszönjük szépen a mostaniakat, és ezek elolvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Sokszor beszélünk testkép zavarról, köszönhetően annak, hogy ugye szembe jön velünk a tévében, meg az interneten, hogy hogy kéne kinéznünk, pedig nem úgy nézünk ki, de a testkép zavar már a férfiakat is utolérte. Hamarosan erről is szó lesz, de arról is fogok beszélni, hogy mit lehet tudni a fekete köményről.

0: Ez a Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen már

Általában ugye azt szoktuk hallani, olvasni, tapasztalni, hogy a férfiakat is érdekli a küllemük, de közel nem annyira, mint a nőket. Tehát ezért gondolhatjuk azt, hogy ami a nőknél a külsővel kapcsolatban megjelenik, betegség, anorexia, és sorolhatnám, az mondjuk a férfiakat annyira nem érinti. De hát most kiderült, hogy a férfiak körében is sajnos egyre gyakoribb már a testkép zavar, veszélyeztetett populáció, a súlyzós testedzést végző, illetve a testépítő férfiak csoportja. Tehát most már az erősebb nem képviselői is egyre gyakrabban gondolják azt, hogy ők nem is úgy néznek ki, ahogyan az a tükörben látszik, és evés zavarral, testkép zavarral küzdködnek. Ezt mondta a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, Babusa Bernadett, aki kifejtette, hogy az evés és testképzavart érintően sokáig a nők voltak fókuszban, őket vizsgálták pedig az elmúlt 2 évtizedben. A férfiak körében is sajnos megszaporodtak az ilyen problémák. Általánosságban az evészavaros esetek 10-15%-a férfiakat érint, de a falás zavarnál például 40% már a férfiak aránya. Az adjunktusa a férfiakat érintően kiemelte az izomdiszmorfiát, amelyet 1993-ban írtak le először, mint az anorexia fordított kettesképzavara. Az anorexiánál ugye a sovány ember túlzottan kövérnek látja magát, az izomdiszmorfiás a hatalmasan kidolgozott izomzat ellenére is azt látja, hogy ő még mindig vékony, és csak gyúr, gyúr és gyúr. Babusa Bernadett ennek kapcsán veszélyeztetett populációnak nevezte tehát a súlyzós testedzést végző, illetve a testépítő férfiakat. Elmondta, hogy körülbelül 4-5% az izomdiszmorfia előfordulása. Jelezte, hogy a testépítéssel akkor van probléma, hogyha elveszik felette a kontroll, és az illető életet csak is arról szól, hogy hogyan tudja az izomzatát egyre nagyobbra növelni. Elmondása szerint az evés, illetve testképzavar évekig, akár évtizedekig is elhúzódhat, és krónikus lefolyású is lehet, ezért nagyon fontos a betegség felismerése után, mielőbb szakemberhez fordulni, tehát most már a férfiaknál is egyre gyakoribb a testképzavar.

0: Jön nálunk a kalóriadó, ma Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajné, én is téged is köszöntöm a rádióhallgatókat.
0: Következő pár adásban húsmentesek, meg hát állati eredettől mentesek leszünk. Majd vega, vegán étrend, ez lesz a témánk, de még mielőtt belekezdenénk ezeknek a konkrétumaiba, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy minek köszönhető az, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy nagyon-nagyon határozottan változtatják meg az étrendet. Rendjüket. Legyen szó most tényleg a vegákról, vegánokról, vagy esetleg a keto diéta követőiről, mediterrán étrend követőiről, szóval, hogy minthogyha egyre többen gondolnák úgy, hogy na, ennyi volt a hagyományosból, és jön valami új.
1: Hát én egyébként azt gondolom, hogy ez régebben is így lehetett, csak most, hogy azért így nagyon könnyen rálátunk egymás életére, így könnyebben vagy gyorsabban szembe jön velünk az, hogy esetleg másokképpen hogyan étkeznek, meg ezt mindenki mondjuk így dokumentál, akár írásos, akár képi formában, hogy minek köszönhető, hogy, tehát hogy azt gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy most ugye ennyire tudunk róla, de alapvetően meg azt gondolom, hogy ugye az ember mindig szeretne egészségesebb lenni, jobban odafigyelni magára, nem biztos, hogy a megfelelő módszereket választják ehhez, de én azt gondolom, hogy az egészségre való törekvés, betegség, megelőzés azért az elmúlt időszakban is, például a Covid az egy mindenki számára szemet felnyitó problémát jelentett, és utána és azért sokan gondolták úgy, hogy oké, akkor most már tényleg tennünk kell valamit az egészségünk érdekében, és azt gondolom, hogy ezek, vagy akár egy hozzátartozó megbetegedése, nehogy Isten halála, mind-mind motiválnak arra, hogy na, akkor most én is jobban odafigyelek, aztán utána ugye az új év, meg a nyári időszak, ez szintén egy nagy motivációt szokott jelenteni.
0: Szerinted tudatosabbak lettünk az egészségünkkel kapcsolatban azért, mert hogy tele van az internet jó tanácsokkal, na ezt kell csinálni, ezt szedd be, ezt ne edd, ezt viszont igen, tehát ilyen típusú dolgokkal?
1: Hát én azt látom egyébként, hogy sokkal többen tudatosak, és mondom, nem biztos, hogy jó irányba indulnak el, tehát hogy itt azért pont az internet adta lehetőséget, veszélyt is rejtenek magukban azáltal, hogy laikusként nehéz megállapítani, hogy most mi az, ami jó irány, mi az, ami kevésbé jó irány, mi az, ami nekem működni fog. Nagyon sokan tudnak nagyon jól, és hogy is mondjam, így hívogatóan, csalogatóan beszélni egy adott irányzatról, és sokszor ez az, ami eltántorít embereket mondjuk az egészségesebb irányzatoktól egy szélsőségesebb irányzatba, hiszen úgy tűnik, mintha az sokkal jobb lenne.
0: Az is előfordulhat, hogy valaki szeretne tudatos lenni, de a tudatossága elé helyezi azt, hogy na, én mondjuk nyára le akarok fogyni. És ezért nem baj, kibírja a szervezetem, hogy most egy-két dolgot nélkülözünk?
1: Szerintem sokakban egyébként összekapcsolódik a fogyókúra azzal, hogy na, akkor most fogyókúrázok és szenvedek, de ettől egészségesebb leszek. Tehát van, aki azt gondolja, hogy ez egészséges, és nem tudatosul benne, hogy ez nem egy jó irány. És vannak olyanok, akik úgy vannak fel, hogy oké, akkor majd januártól egészségesen fogok táplálkozni, de most elmegyünk, nem tudom, Olaszországba, bárhova, Portugáliába, és most gyorsan azért fogyókúrázom. Noha tudom, hogy ez nem annyira egészséges, tehát hogy van, akiben nincs meg ez az összekapcsolás, hogy ez nem egy egészséges forma, de van, aki meg egyébként tényleg azt gondolja, hogy most az egészségért ez azzal, hogy nagyon korlátozza azt, hogy mit és mennyit eszik.
0: Hát igen, mert mondjuk, ha lefogyunk, az nyilvánvalóan egy túlsúlyból, hogyha valaki veszít, az egészséges, annak a mértéke és az, hogy milyen módszerrel éri el, az viszont megkérdőjeles.
1: Pontosan, meg az, hogy oké, hogy sikerül elérni, tehát, hogy lefogyunk 2 hét alatt 3 kilót, de utána azt gyorsan vissza is szedjük, és az már nem annyira jó, amikor igen, tehát nyaralás előtt lefogyunk 4-et, aztán utána nyaralás után 6 kilóval nehezebben jövünk haza. Nyilván ez a bőrünknek sem tesz annyira jót. Ha nagyobb mértékű fogyásról van szó, akkor azért az akár a ráncok kialakulásához is hozzájárul. És ugye általában nyilván a férfiak is egyre tudatosabbak, és férfiaknál is előfordul, hogy nagyon drasztikus fogyókúrára adják a fejüket, de azért a nőknél talán még mindig ez jelentősebb, és hát azért a nők elég naivak is, úgyhogy ha mással nem, akkor tényleg így a bőr állapotának megváltozásával és a ráncok kialakulásának nagyobb mértékű lehetőségével azért lehet őket visszatartani és rábeszélni arra, hogy akkor ne ez a nyár legyen a kitűzött cél, hanem inkább a következőre készüljünk rá, és addigra viszont elérjük az eredményeket, az nem egy gyorsan elért súlyvesztés lesz, viszont azt gyorsan vagy hosszú távon fenn is tudjuk tartani.
0: Múltkor találkoztam egy barátnőmmel, akivel évek óta nem láttam, mondom, hogy csinálod, hogy nem ráncosodsz? A válasz, dagat vagyok. Ennyi.
1: Egyébként én is hallottam már ezt, hogy igazából nyilván, tehát hogy szeretnénk mindig vékonyabbak lenni, de azért nagyon sokan belátják azt, hogyha ők mondjuk világéletükben picit kerekebbek voltak, akkor nekik nem biztos, hogy az XS-es méret felé kell törekedniük, mert az nem fog jót tenni a bőrüknek, és ilyenkor azért már mérlegelik a nők, meg hát alapvetően akár a férfiak is, de tényleg így ez a ráncok kialakulása inkább a nőket szokta zavarni, hogy akkor most el kell dönteni, hogy most 30 kilót akarok fogyni, és XS-es ruhába akarom belepasszírozni magam, vagy azért szeretném, hogyha a bőröm is tényleg szép maradna, és jó lesz az az MS méret is. Tehát, hogy ez sokkal fontosabb az, hogy egészségesek legyünk, és nem mindenkinek a 50 kiló ideális, hanem azért ezt mindig egyénileg kell mérlegelni.
0: Amikor egyszer így jobban elkezdtem fogyni, mert tornáztam, meg nem nasiztam, meg nem tudom mi, és akkor így már majdnem elértem az álomsúlyomat, és akkor azt mondta a férjem, hogy ne fogyazz le magad nagyon, mert azt mondja, ha jön esetleg egy betegség, egy műtét, vagy bármi, nem lesz honnan a szervezetednek tartalékokhoz nyúlni. És ez úgy elgondolkodtatott engem is tényleg, hogy ha az ember beteg, akkor nyilván nem olyan az étvágya, fogy, minden baja van, ha már eleve vékony, és abból a tartalékból, nincs tartalék, és abból megy le valami, akkor ez már lehet, hogy tényleg többet árt, mint használ.
1: Igen, ez valóban így van, illetve tehát főleg én azt gondolom, hogy még azért fiatalabb szervezet talán könnyebben tudja viselni ezeket a megpróbáltatásokat, de főleg időseknél ez azért nagyon veszélyes tud lenni. Eleve már gyengül a szervezet, gyengébb immunrendszer, és hogyha ez még nagy súlyvesztéssel jár, és utána jön egy nagyobb betegség, ahol meg aztán tényleg a tevésétel fogyasztási mobilitás hatására szintén további súlyvesztés várható, az inkább negatívan befolyásolja a betegséget, de itt nagyon fontosnak tartom egyébként megemlíteni, hogy akkor sem nagyon jó, hogyha valaki egy betegség következtében sokat fogy, hogyha egyébként túlsúlyos, tehát ez ugyanúgy meg tudja terhelni a szervezetet, és azért régen előszokott fordulni az a mondás, hogy jó, hát nem baj, most beteg, legalább akkor most fogy, de ez ugyanúgy nem jó az ő szervezetének. Nyilván lehet akár egy utána könnyebben meglovagolni egy egészséges életmódot, hiszen a betegség alatt kevesebbet evett, és esetleg könnyebben rá, de semmiképpen nem jó, hogyha valaki egy komoly betegség alatt hirtelen ugye nagyon-nagyon sokat fogy, az ugyanúgy megterheli az összes szervezetet.
0: Még akkor is, hogyha van miből. Na hát legközelebb most már akkor rákanyarodunk a vegán étrendre, de muszáj volt egy picit előtte ezt a tudatosság dolgot szerintem tisztába tenni. Köszönöm szépen, Szandi.
1: Én is köszönöm.

A folytatásban a köménnyel, egészen pontosan a fekete köménnyel foglalkozunk. Mohamed proféta úgy tartotta, hogy a fekete kömény mindenre jó, csak a halálra nem. Olaja miatt az emberek úgy tekintenek erre a növényre, mint egy csodaszerre. Nem csak számos betegsége gyógyít, de számos neve is van. Black seed, fekete kömény, fekete mag, Nigella stavia, hebet baraka. Az egyik leghatásosabb természetes gyógyszer ez a kömény. Az utóbbi időben a tudomány alaposabban szemügyre vette az apró fekete magot és annak olaját. Több mint 100 gyógyító alkotóelemet találtak benne. Gyógyítja az allergiát, az

interferon indító, ugye az interferon a test egyik fehérjére, aminek feladata a sejtek közötti kommunikáció vírusfertőzés esetén. Mindemellett egyébként azt az anyagot is semlegesíti a szervezetben, aminek hatására kialakulhat az aszma, tehát tényleg egy igazi csoda gyógyszerről van szó, de nem is gyógyszer ez. A felső légutakat is erőteljesen segíti, a már kialakult pollen és porallergia tüneteit csökkenti, sőt még az ételallergiáit is. Huzamosabb használata, egy éves kúra, az aszmásoknál minimálisra csökkenti az aszmás rohamok számát. Sőt, vírus és baktériumölő hatása is van, amennyiben az allergia szezon előtt kezdi el valaki használni a fekete köményt, adott esetben a tünetek állítólag meg sem jelennek. A megfázás és a tüdőgyulladás kiegészítő kezeléseként is ajánlják a fekete köményt, sőt vastagbélrák és ópiát függőség esetén is használják. A hosszú távú kezelés hatékonynak bizonyult ezekben az esetekben. A vastagbélrák esetén a fekete mag olaja hatékonyabb, nagyobb biztonságú, mint a jelenleg használt gyógyszer, és a vastagbélrák kialakulását is nagyon komolyan gátolja a kutatási eredmények szerint. De itt még nem ért véget a sor, amely gyógyszerként is hát használható. A fekete magnak ugyanis erős görcsoldó hatása van. Emiatt a mag vizes kivonata alkalmas az epilepsziás rohamok mennyiségének csökkentésére. Két hónapos kúra esetén, ha naponta 100-200 mg fekete mag kivonatot fogyasztunk, az csökkenti még a magas vérnyomást is. Csak kiegészítő kezelésként ajánlják egyébként, tehát mindenképpen rá kell kérdezni az orvosra, ne hagyjuk el a gyógyszert és használjuk helyette a köményt. A fekete magot fogyaszthatjuk fűszerként, teaként, olajként, külsőleg ecsetelőként is, de inhalálhatunk is vele. Ha teát készítenénk, a következő a recept. Két kávéskanálnyi őrölt magot kell leforrázni, fél liter víz és 10 percig állni hagyni. Mint minden gyógytea esetében, ízesítés nélkül érdemes fogyasztani, napi 2-3 csésze az a mennyiség, amely optimális. Ha inhalálnánk, akkor egy maréknyi őrölt magot 1 liter vízzel fel le kell forrázni, és letakarva 10 percet állni hagyni. Napjában többször is lehet ezzel inhalálni, segítve ezzel a gyógyulást. És hát természetesen a természet tele van olyan gyógynövényekkel, lehetőségekkel, amelyek gyógyulást, az életminőség javulását hordozzák magukban. Ma az internet segítségével egyre népszerűbbek lesznek újra gyógynövények. Szerencsére egy-egy gyógynövényről komoly leírások maradtak fent, ami lehetővé teszi számunkra, hogy gyógyuljunk, tanuljunk a természetből, a természettől, amiben élünk, de mindig konzultáljunk orvossal.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, de azért hozok előtte mindenféleképpen programokat. Kiállítás megnyitóra mehetünk majd el. Ebben a hónapban, 27-én a Pál Gyula terem lesz a helyszín, Nyíregyházán a Vai Ádám körút 18 szám alatt. A Város Önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ közösen rendezi meg a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítását. A megnyitó, ahogy említettem, augusztus 27-én lesz majd. Endres Ágnes díszlet és jelmeztervező, Gabuja Márta keramikus iparművész és Homoródi Éva festőművész alkotásait tekinthetjük majd meg, mert hogy ők nyerték el a város által adományozott képzőművészeti ösztöndíjat, amely egy évig teremt lehetőséget a kiválasztott művészeknek, hogy megvalósíthassák a pályázati programjukat. Újra jön az Utazók a könyvtárban, ezúttal Sipos László, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Galíciai Elegancia nyomában című vetített képes előadását nézhetjük meg szeptember 1-én a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. A Cantemos Nemzetközi Kórusfesztivál 16. alkalommal szervezik meg, több napos lesz, augusztus 16-a és 21-e között zajlanak majd az események, lesz jótékonysági koncert, fesztivál hangverseny, ünnepi nyitó hangverseny, vendégjárás, gálakoncert és még folklor est is. Egyébként több esemény ezzel kapcsolatban ingyenes. És végül, de nem utolsó sorban, jön az 52. Józsavárosi Napok, augusztus 15-én, mások mellett fellép a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsorett csoport, a Gombóc Együttes, az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosolytag Intézménye zumbázik majd, de tulajdonképpen a helyi csoportok szinte fél óránként váltják egymást majd a színpadon. Este lesz Tűztánc Show, és a Vox Együttes is fellép. További programok a www.bestefemnyiregyhanza.hu-n. Találkozunk legközelebb is. Szendi Hajnit hallotta a hírek után, érkezik Dékán Pisti.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztések kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármi Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható, tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak. Csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

kedd délután van, nálunk szólnak most is a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Diken István vagyok, és van előttünk 4x60 perc, ígérem kihasználjuk, informálódunk, jó dalokat hallgatunk, játszunk, teszünk egészségünkért, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Zeni Minog énekel.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

I'm Every Woman, méghozzá Whitney Houstontól, Eminem is Dido-t előzte a dal. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, melyek hát nagyon megváltoztak a tegnapi nap óta. Sokkal szelesebb, sokkal inkább nem szeretem idő van odakint, 32 fok a hőmérőn, és hát az erős szél érkezésére számítanunk kell majd a kora délutánban is. Újra megerősödik a szél, a jelenlegi élénket majd az erős kategória váltja fel, és kitart nagyjából 19-20 óráig a holnap reggeli percekben. 15 fok ígérkezik a szerda is tart mellé, hát ezek a legfrissebb előrejelzések. Eminem énekeljen Dido-val a dal, ez a Stan.

A Planet Funk után majd a Bombonék énekelnek a hétvégi királylány Szolnoki Pétertől. Ez itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Beszélgessünk a parlagfű szezonról, mely elindult, és mely most már országosan kimutatható. Vannak helyek, ahol egyébként a közepes szinten terheli ez a szervezetünket, az allergiások szervezetét. A parlagfű továbbra is az egyik legallergénebb növény, melynek irtásáról gondoskodnunk kell, minimum kaszálással, de akár itt a program a parlagfűért virágot is, mely ugye az éjak, és önkormányzatunk segítségével adhat ajándékot a tövesen kihúzott, a gyökeresen kihúzott parlagfűvekért, melyeket el kell vinni a hulladék udvarok egyikébe. Szóval parlagfű szezon, visszakanyarodva eredeti témánkhoz, a gyógyszereket most már el kell kezdeni szedni, hogyha érzékeny rá egyébként, amíg nem vizsgáltatta ki magát, akkor épp itt van az ideje. Ha a szemviszketés, torokirizáció, gyakori tüsszögés tünetei vannak, akkor ez nagy valószínűséggel allergiás tünet is lehet. Számoljon ezzel, tájékozódjon tovább, és jöjjenek a dalok a Bonbon, meg a Spice Girls énekel.

Árás dalát hallgatok a Boró-Boró után, Filó énekel, jó, ha itt vagy. Ezt készítettem, és beszélgessünk a sóstóról, egészen pontosan a zenélő szökőkútról, mely azért megmozgatja nem csak a nyíregyháziakat, hanem a környékünkben élőket, sőt, az ország közepéről, meg a másik feléből is látogatnak ide megnézni a szökőkutat, aztán itt megpihenni, sóstózni egyet, vagy jöhet az állatkert is. Szóval ez nagyjából a turisztikai célpont, így pedig fontos a hír, hogy újra teljes gőzzel üzemelhet végre a sóstói zenélő szökőkút, újra szignesen, hangosan és persze megszokott ütemrenddel várja az ide látogatókat. Ennek értelmében augusztus 7 péntektől mindkét sóstói szökőkút az eredeti működése szerint naponta 11 és 23 óra között várja a látogatóit. Kiegészítések akár a nyíregyháza.hu-n, és folytatjuk Filóval, a C-blokkal, Kosinnal is itt a dal, mindjárt ez a Catch.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vannak a hírek mindjárt Danitól, 3 óra azonnal, amikor is kezdődik a Pizza Mafia játéka. Ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt, ha szerencsés, illetőleg hát válaszol a kérdésre, amelyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. A hírek után ezzel startolunk.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Folyamatosan várják a virradókat. Nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a virradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyitva áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett virradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a virradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járat rendszerint viszik el a szemetet, a nyíregyházi kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Beregben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 3 óra után, ez már a Pizza Mafia játéka, amely egészen 16 óráig pörög itt a Best FM-en. Érdemes keresni Facebook oldalunkat, tehát Best FM Nyíregyháza, kattanjon ránk itt, válaszoljon a feltett kérdésre, és végeredményként akár nyerhet is a szuper pizza menüt. Duck Search dalával indítunk.

0: Ünnepnél jó lendületes volt a dal, a Barbra Streisandét a legnagyobbak között, miután a tűzvarázsló érkezik az átira, Dr. Béressel, Király Viktorral ez a Best FM. A Pizza Mafia játéka pedig pörög, ahogy már említettem, ebben az órában ma is érdemes keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni, kommentelni, hogy beledobjam nevét virtuális kalapunkba. Innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, és nyerjen a szerencsés. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen gyakran néz az égre, milyen gyakran követi a csillagászati dolgokat, hiszen azért időről időre beszámolunk erről is. Itt a Best FM-en ugye most például a napfogyatkozás készülődik 12-én holnap, és a perszeidák is érkeznek. Hát erről is beszéltünk már, szóval arra vagyok kíváncsi, mennyire követi az ilyen fajta égi jelenségeket infóként, vagy esetleg időt szán rá az éjszakákban. Így várom üzeneteit ebben az órában, és közben hozom a dalokat. A tűzvarázsló után majd a CNC Music Factory is itt velünk. Gonna make you sweat.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Zola dalát hallgattuk, a Sehova se passzolok. Egyébként Zolának a szóló karrierjének első szeleckéje, ugye ő a New Level Empire énekese is. Hát megpróbál külön utakon is járni, és szerintem a dal nagyon jó volt. Bassman Jackszel pedig folytatjuk a Good Luck előtt. Nézzük a játékot, arra vagyok kíváncsi. Hogyan, illetve mennyire követi az égi eseményeket, az égi dolgokat, ugye mindig időről időre beszámolunk arról, hogy csillaghullás lesz, vagy különleges együttállás lesz, esetlegesen ugye most a napfogyatkozás körül forog a gondolatunk, nem csak nekünk egyébként ez országosan igaz, mert 99-ben volt ez utoljára, szóval azért utána számolva eltett 26 év, úgyhogy figyelni kell, nehogy lecsúszunk, és nem biztos, hogy a következőre akad lehetőség. Tőlem válaszolt a leggyorsabban, azt írja, annyira nem. Ha lehetőség van mindig, ez már Tibor hozzászólása, mármint, hogy mindig követi ezeket az infókat, ezeket a dolgokat, csak ha látom, ha felnézek, hát Tiborunk, egy másik Tiborunk írt, hát fel kell nézni, foglalkozni kell vele. Ezek a parányi dolgok óriási jelentőségűek. Nagyon szeretem kémlelni az eget. Érdekel, mi van fent és a messzességben. Emellett nagyon szép is. Diana hozzászólását olvastam, hát így várom üzeneteit, hozzászólásait, gondolatait ebben az órában, és mindenki, aki hozzászól, regisztrálom a Pizza Mafia játékában, így nyerhető majd meg. A Gusto és a Bolognese pizza, méghozzá a Super Pizza menüben a 4 óra hírek előtt. Előtte meg, hát itt vannak a dalok, Bassman Jax énekel, a Good Luck után majd Ária Mafia is hozzátesz egy szeletkét a pop zeneik sorához, volt egy álmom, mindjárt.

0: Dezrét követően újra a Pizza Mafia játékára fókuszálunk, mely itt pörög a Best FM-en egészen 16 óráig.
1: Dékán István vagyok, arra vagyok kíváncsi,
0: hogy követi-e az égi jelenségeket, nézett csillaghullást, foglalkozik a holdfázisokkal, vagy bármilyen ilyen jellegű érdeklődése van, így tettem fel a kérdésemet, ne feledje mindenki, aki hozzászól, a feltett kérdéshez regisztrálom is. Valaki majd meg is nyeri a szuper pizza merüt. Napok óta lesem a hulló csillagokat, csodás látvány, Zsanett hozzászólása, imádom figyelni az eget, Veronika így írt nekem üzenetet, szoktam követni, főképp a csillaghullást, Flóra így válaszolt. Kata, nem nagyon tudom, mert bérházban lakom, de amennyire lehet, szeretem kémlelni az eget, írta ő nekünk. Hát Kata, egyébként a bújtós tökre megfelelő, csak olyan helyre kell menni, ahol a lámpák fényei nem igazán vakítják az embert, úgy lehet jól nézni. A színpad környéke ott a bújtósnál teljesen rendben van. És itt van Gábor hozzászólása, az eső felhőket már nagyon várom, ezért sokszor nézek az égre. Hát ez is egy hozzászólás, mindenkit regisztráltam, folytatjuk dalokkal az utolsó dallal, és Oliver from Earth közösében Nickelback-kel, Jetlaggel, ez a trió jön.

Lift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ával énekeltek a te meg én itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, a Pizza Mafia játéka pedig elérhető még mindig Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, igaz, már csak 20 percig, hiszen 4 órakor majd sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, és kiviheti haza a pizzákat. Ugye két pizzáról van szó, Gusta és a Bolognese, ma is a nyereményünk, melyet holnap már át is vehet a nyertesünk, aki válaszol a kérdésre, méghozzá szokta elnézni az égi jelenségeket, foglalkoztatja-e, vagy teljesen hidegen hagyja, így vár a küzeneteket, és így kerülhet be játékunkba, virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd nem sokára. Még gyorsan néhány üzenetbe át, nagyon szeretem a csillagokat, csak úgy nézni, megnyugtat. A különleges látnivalók vannak az égbolton, többi kevésbé követem. Erzsébetnek ezek a mindennapok, ő a reggeli, meg a késő esti órákat szokta egy kis csillaglessel, nézelődéssel tölteni. Gabriella is játszik, azt írja, ő csak a csillaghullást imádja, követi, hát igazából erre van többször lehetőség, azért a napfogyatkozás, ahogy mondtam, 26 éve volt, 27 egészen pontosan, szóval nagyon megértem. Várom még az ön hozzászólását, van 20 perce, hogy reagáljon, közben pedig hozom a dalokat is jetlaggel, közben pedig pörögnek a dalok. Itt a Spotlight!

A Spotlight, mert hallottunk, és az utolsó 10 percbe értünk a mai játékunk kapcsán, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Továbbra is érdemes ide fókuszálni, legalábbis ha szeretne pizzákat nyerni, mert 10 perc múlva keverem, kavarom, és akkor megtudom, megtudjuk, hogy ki nyert, és ki viheti holnaptól haza a nyereményt, Augustot és a bolognese pizzákat. Hát arra vagyok kíváncsi, még 10 percig, hogy mennyire követi az égi jelenség.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, és hát azonnal foglalkozunk a közlekedéssel, hiszen az úton levőknek is nagyon fontos az info, és hát így majd biztonságosan hazaér mindenki. Még előtte pedig tegyünk pontot a Pizza Mafiás játékunk végére, nézzük, hogy ki az, aki hazaviheti holnaptól a szuper pizza menüt. A kérdés kint Facebook oldalunkon kint volt, melyre vártam válaszát, mennyire követi az égi jelenségeket, mennyire foglalkozik a csillaghullással, vagy az érkező napfogyatkozás eseményére, mennyire készül. Így jöttek az üzenetek, és hát kevertem, kavartam, itt a nyertes. Az 1999-es napfogyatkozást még a nyíregyházi laktanyából figyeltük katonaként. Az idejét is meg fogom tekinteni, remélhetőleg hasonló élmény lesz ez is, még ha részleges is. A 99-es is részleges volt, én Melóban néztem, és hát nagyon nagy élmény volt. Jánosnak pedig gratulálok, öné a szuper pizza menü jó étvágyat. Köszönöm mindenki hozzászólását, jönnek a hírek, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122 ezer tonna termés került a magtárakba, őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstóhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel, közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, fókusz a közlekedésen, ma is várok észrevételeket az utakról, 33-33-33-9. Itt szedjük össze a legfontosabbakat, pörögön a Viber, jó idő van odakint, igazi nyár, 32 fok. Madonával indul az óra, ez a 4 Minutes.

Hallottuk Madonát, előttünk a Nyírtávfő tájékoztatója, jönnek is közszolgálat. A Nyírtávfő Kft. Tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy amennyiben az elszámoló számla a fűtés vagy melegvíz szolgáltatás esetén meghaladja 20 ezer forintot, lehetőség van gyorsított eljárásban kamatmentes részletfizetés igénylésére. A részletfizetés 4 hónapos fix futamidejű és bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén vehető igénybe. További információkért keres a Nyírtávfő Kft. Ügyfélszolgálatát személyesen, vagy telefonon a 42-314-433-as számon, esetlegesen e-mailben az ügyfélszolgálat@nyirtavfo.hu e-mail címen, nyilván ékezetek nélkül. Közszolgálat után pörögnek a dalok, itt van nekünk Jani Csakvetsz a Dudolni.

0: Fűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Legyen a biztonság a legelső, amikor beülünk az autóba. Jöjjön ez automatikusan. Beülünk a kocsiba, bekapcsoljuk az övet. És akkor nem lesz gond. Aztán persze indíthatunk is. Jó utat kívánok itt a Best FM-mel. Hozom ide a dalokat, méghozzá Shine mindjárt, na meg az útinfókat, hogy mire számolhat. Újabb forgalomkorlátozás, jelzőlámpát is kikapcsoltak a munkálatok miatt, szennyvízvezeték korszerűsítése pörög a Kert utcai szakaszon, ezt én már reggel láttam, illetve hát a délutáni órákra ez már talán ott a rendőrlámpát is elhagyta ott a kórháznál, úgyhogy csak óvatosan. Továbbra is problémát jelentenek a helytelenül várakozó parkoló autók, a Schmidt utcában nem tudnak megfelelően haladni a munkálatokkal, ez jelenti a gondot, figyeljünk oda a táblákra, mert komoly bírság jöhet. Kótai út meghibásodott a vasúti fényjelző, fokozott figyelemmel az átkelésnél. Van tehát mire figyeljünk, és várom észrevételeit is 30 333 1039. Csak 10 perc ma is, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral együtt élünk, együtt nyaralunk.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mindenkit hazavárnak, nagyon figyeljünk a mikromobilitási eszközökre. Minden napra jut egy rolleres baleset. Egyébként is tering a Facebookon a rendőrség által promotált rolleres videó, mely pont elmondja ezek buktatóit, hogy miért ilyen súlyosak a balesetek. Ilyen tartalmakat is érdemes nézni, és közben hallgatni a Best FM-en a legnagyobbak listáját. Csak 10 perc mindjárt, aztán pedig majd jön a nélküled is Diazzal, meg Bentával. Az incidi soron pedig több sávot érintő forgalomkorlátozásra számítson. Ez is a szennyvízkorszerűsítés miatti beruházás kapcsán. Van így kordonokkal, körbe van bójázva a gép, melyre figyelnünk kell, csak óvatosan. Erős áramú hálózat bővítés, méghozzá Nagyvárad utca és a Cucor Gergely utcai csomópontban, figyelmesen itt is, és továbbra is várok észrevételeket. 30 33 30 303 909, most azonban tehetünk egészségünkért, érkezik a Csak 10 perc, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Olyan szuper helyzet érkezik a mai Csak 10 perc rovatban, amire szerintem mindenki fel fogja kapni a fejét, vagy azért, mert már nyakig benne van, vagy pedig azért, mert várható, hogy belekerül. A rovatot már is indítjuk. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia, Józsi!
6: Szia, szia!
5: Együtt élünk, együtt nyaralunk. Hogyan működik ez? Jól, vagy nem jól? Ha nő a család létszáma. És most itt arra gondolok, ugye, hogy felnőnek a gyerekek, jönnek a barátok, barátnők, utána mennyasszony, vőlegény, vagy esetleg már ők is családot alapítanak, és a nagy családból lesz egy még nagyobb család, és azt akarjuk, hogy menjünk együtt. Na, lehet ezt jól csinálni?
6: Úgy kezdted a felvezetődet, hogy együtt élünk, együtt nyaralunk. Az együtt élünk, az mit jelent? Mi az az együtt? Hát, egy házban?
5: Akár azt is jelentheti, igen, mert hát ugye automatikusan nem minden fiatal pár kezdi úgy az életét, hogy tud egy saját lakásba, vagy albérletbe, vagy saját kis ingatlanba költözni.
6: Nagyon érdekes azok a megnyilvánulási formák, amelyek akkor vannak, amikor egy nagyobb család egy házban lakik. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen szép volt a régieknek az a fajta szokása, hogy generációk éltek együtt. Ez nem szokás volt, hanem egy lehetőség. Ezt ugye nagyon sokszor ugye a szegénység maga hozta, hogy nem tudtak a fiatalok külön költözni, ezért lakott együtt 2-3 generáció. Nem gondolom, hogy közöttük mindenki azt mondta volna, hogy ez a legidillibb életforma együtt lakni az anyósommal, az apósommal vagy a dédivel. Az együtt egyházban ez is egyfajta forma. Együtt mondjuk arra is, amikor viszonylag közel élünk egymáshoz, mondjuk egy városban, vagy néhány utcányira, vagy azt mondja valaki, hogy én már a 100 kilométeren belüli életközösséget is együttnek tartom. De az együtt azt gondolom azt is jelentheti, hogy egyféle minőségben, vagy hasonló mérték szerint az is lehet együttélés. Együtt nyaralunk. Sokszor azt látjuk, hogy már 14-16 éves fiúk, lányok kijelentik, akár az év elején, amikor először beszélgetünk arról talán, hogy milyen tervek vannak a nyárra, hogy nem akarok menni. És azt legtöbbször egy család akceptálja ezt az élethelyzetet. Hát igen, felnőtt már, ők más érdekli. Aztán azt is látjuk, amikor nem történik meg ez a tagadás, hanem a fiatal akár 20 éves korában is szívesen együtt nyaral a szülőkkel. Ez szerintem mindig azt jelenti, hogy akkor a szülők valamit jól csináltak. A másik nem azt jelenti, hogy valamit nem csináltak jól, hanem azt jelenti, hogy annak a fiatalnak más a személyisége, vagy éppen nem sikerült olyan élménydús nyaralásokat tervezni, amelyre azt mondja a 14-16 éves, hogy én ezt még 24-25 éves koromban is megélem.
5: Nyilván de most akkor menjek fesztiválra, mert ő egész nyáron azt akarja, vagy hogy?
6: Azt gondolom, hogy hogy nem neked kell menni, hanem hogy a gyerekeid mondhatják azt, hogy én haláljól el vagyok a szüleimmel, nyilván külön szobában vagyunk a szállodában, nem vagyunk összekötve, de alapvetően azok az idők, amit el tudunk tölteni a tengerparton, a medencében, az étteremben, a teraszon, vagy a környékén, vagy éppen egy városnézésben, vagy bazárba járásban, vagy bármiben, az meg nekem egyébként nagyon tud tetteni.
5: Volt szerencsém azért ilyen családokat látni, azt az unott pofát, elnézést a csúnya kifejezésért, amit ezeken a gyerekeken láttam, pedig nagyon minőségi szállodában, minőségi időt, de lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek nem ez az értékrendje. Nem itt értékelik ezt az egészet, és minden napot úgy éltek meg, hogy úristen, szinte tiltakoztak minden egyes
6: gesztussal. Akkor kérdezem a másikot, láttál-e olyat, ami pont az ellentetje volt?
5: Hogyne! Nagyon. Igen.
6: Na, tehát ezért nem mondhatjuk azt, hogy most így kell lennie, vagy úgy a megszokott. Ez mindig egy családnak a struktúrájától, és a legfontosabb, hogy mi volt eddig. Milyen nyaralásokat tudtak a szülők szervezni? Figyeltek-e arra, hogy a gyerekeiknek korban közel álló játszópajtásaik ott legyenek? Amikor egy családban egy gyerek van, rájuk sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, amit nagyon sok szülő elfelejt. Ilyenkor szoktak a tudatosabb szülők olyan barátokat közelebb engedni magukhoz, akiknek olyan gyermekei vannak korban, mint az övé, hogy ne csak mi élvezzük haláljól a baráti együttlétet, hanem hogy a gyerek sem maradjon egyedül. Az az unott pofa, amit az előbb mondtál, az pontosan egy magányos gyermeknek a képe. Na de azt is mondtad, hogy nő a család.
5: Igen.
6: Ugye érkeznek a családba más családokból származó fiatalok. Nagyon fontos, hogy az a másik család az milyen volt. Az az érték, mint utazás, világlátás, adott esetben nyelvtanulás, vagy felfedező vágy. Az a másik családban ott volt-e? Mert ha ott volt, akkor könnyebb dolgunk van. Ha nem volt ott, akkor pedig lehet, hogy nagyon nehéz. Miért mondom azt, hogy lehet? Mert mivel, hogyha ez a srácnak vagy a lánynak az életéből hiányzott, és a párja családjában ezt megkapja, akkor lehet, hogy egy olyan világot nyit meg számára, amit a szülei nem tudtak, mert ők ezeket nem tartották fontosnak. Értékrendek. Milyen értékrend mellett jön hozzánk az a másik? Nyilván számára azok a dolgok természetesek, amelyekben ő nőtt fel. Itt jön az, hogy valamilyen konszenzust kell találnunk. Na de nem nekünk szülőknek, hanem a fiataljainknak. A konszenzus az nem a mi ügyünk, hanem az övék, hogy kívánnak-e velünk jönni, vagy nem. Azt tudja mondani a fiam vagy a lányom a barátjának, barátnőjének, hogy nagyon jól szoktam ezen magam érezni, legalább egyszer gyere el és nézd meg.
5: Bár különben azt is mondjuk el, ugye, hogy van egy olyan mondás, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, de ilyen szempontból ez erre a teljes közösségre is érvényes. Így van esélye annak, hogy pont itt mennek tönkre majd kapcsolatok?
6: Nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy itt mennek tönkre, de nagyon sokszor egy szorosabb együttélésben az előbb említett értékrendek eltolódása, vagy az értékrendek totális ellentetje azt fogja hozni, hogy mi nem fogunk tudni együtt jól működni. Ez egyébként nagyon sokszor már egy nyaraláson egyébként látszik. Az egyik korán kelő, hogy minél több időt töltsünk el itt, reggelizzünk hamar, futás az élményekért, a másik még délbe sem kell fel, és ő azért jött úgymond, hogy pihenjen, hogy a könyvébe merüljön, és nem kíván beszélgetni, nem kíván társas játékozni, nem kíván vízi banánon, vagy bármilyen élményszerű dolgon részt venni. Ezek alapjában meg tudják különböztetni azt, hogy ebből a kapcsolatból hosszú távon lesz-e valami, vagy nem, hiszen az, hogy hogyan pihenünk, vagy hogyan szórakozunk, az nagy mértékben függ a személyiségünktől.
5: Olyan üzenet érkezett, ezt el kell olvassam. Kérlek, a nevemet ne olvassátok be, nagyon igaz és jó a téma, amit most hoztatok. Én általában 1-2 hetet szoktam pihenni, miután együtt nyaralunk a teljes nagy családdal. Írta ezt egy nagymama.
6: Hát azt gondolom, hogy ha azzal az indulattal kezdem el bepakolni a táskámat, hogy én most itt jól fogom magam érezni, akkor feltehetően így van. Ha már húzogatom a számat akkor, amikor a fürdőgatyámat, vagy a bikinimet, vagy a sortomat rakom be, meg a pólóimat, mert ez úgy hiányzik, mint púpa hátamra, akkor ez feltehetően ez fog meg.
5: De azért nem elegáns, hogy a saját családunkkal ilyen érzéseink vannak, nem? Ez lelkiismert fordulásom lenne, hogyha ezt érezem, amikor a bikinimet teszem be a bőrre. könyvben.
6: Azért, mert ugye akár férfiről, akár nőről beszélünk, de azt gondolom, hogy lehet ettől bárkinek lelkiismeret furdalása, de mi a valóság? Hát nem vágyom erre, de ez egy elvárás, akkor ennek én eleget tudok tenni, és igyekszem belőle mit kihozni?
5: Hát a legtöbbet.
6: A legtöbbet. Megteszed te ezt, hogy a legtöbbet akarod kihozni, vagy építesz magad körül egy falat, ami mondjuk még a napfény se jut át. Azért ez innentől kezdődően már az intelligenciának is a mérője.
5: Azt gondoltam különben, hogy ez egy ilyen nagyon lightos téma, de abszolút
6: szerintem még ez mindig az.
5: Ez még mindig az?
6: Azt gondolom, hogy nem egy idilli képet kell kergetni, amin 370 fotón csak mosolygó, egymásba kapaszkodó emberek vannak, hanem azt gondolom, hogy meg kell találni mindenkinek azt, hogy hol és milyen módon érzi jól magát, és hogyha vagyunk többen, akkor többfajta féle pihenési, vagy többfajta féle kikapcsolódást is meg tudok tapasztalni, aztán majd eldöntöm, hogy ebből nekem melyik szimpi és melyik nem. Részt vettem ilyenen meg ilyenen, ezt meg ezt élveztem, ezt kevésbé, és akkor mi van?
5: Őszinte leszek, velem volt már olyan, visszatekintve az elmúlt 30 évre, amikor tényleg úgy indultam el valahova, te ismersz engem, mert mi viszonylag sokszor szoktunk együtt menni, mint hogyha fogamat húzták volna, pedig az nálam azért különleges helyzet. És utána mégis azt mondtam, hogy de jó volt. Mégis azt mondtam, hogy de jó, hogy mégis rávettetek erre. De jó, hogy mégis megnéztük Rómát este. Pont. És olyan élményekkel gazdagodtam, amire azt mondtam utólag, hogy tapsolok. Na, tehát azért van ennek egy jó vetülete.
6: Pontosan. Hogyha többen vagyunk együtt, és abból a többféle gondolkodású, felfogású, világnézetű emberből jön egy-egy ötlet az eltöltött időre, akkor csak azért, mert az nekem eszembe nem jutna, vagy azért, mert én arról azt gondolom, hogy nekem az nem komfortos, attól még kipróbálhatom magam benne. És vagy meggyőződöm arra, hogy tényleg nem kell ezt nekem erőltetni, mert ez ugyanolyan foghúzós volt, mint beszéltük, vagy jön ez, amit te mondtál, egyfajta rácsodálkozás, és találkozás önmagammal, hogy én nem is gondoltam, hogy én ebben egyébként ennyire jól fogom magam érezni. Ezért is jó mondjuk az életet úgy tekinteni, hogy egy hatalmas önismeret, amelyben minden alkalommal találkozhatok önmagammal, és meg is tudom magamat lepni.
5: Olyan érdekes, aggódó anyuka írja, hogy a mostani fiatalokkal a legnagyobb probléma az, hogy lázadnak, ők már meg sem próbálják rávenni a gyereket, hogy menjen velük nyaralni, de végig lelkiismeret fordulások van, hogy otthon hagyták. Azért úgysem nagyon könnyű.
6: Ezt én igazából nem értem, tehát hogyha én el akarok menni, a férjemmel, a feleségemmel és a gyerekem nem akar jönni, akkor a lelkiismeret furdalás helyett azt gondolom, hogy inkább az elfogadásnak kéne hangosabbnak lenni. Most nem akar jönni, vagy az elmúlt 2-3 évben nem jött, mi arra a garancia, hogy nem jön jövőre sem. Szerintem semmi.
5: Aggódoljuk, akkor bízz abba, hogy jövőre már együtt mentek, és akkor sokkal könnyebb.
6: Pontosan így van.
5: De
6: így
5: jó. Van. Jó, örülök neki, nagyon jó téma volt, és beleéltem magam ebbe az egészbe, úgyhogy nagyon köszönöm. Legközelebb megint találkozunk, és akkor megint hozunk egy ilyen sztorit. Ezeket küldjék bátran, nyugodtan, hogyha valami ilyen helyzetben kíváncsiak a megerősítésre, vagy esetlegesen a cáfolatra. Molnár József lelkész léleggyógyászbarátommal beszélgettem. Józsi, köszönjük szépen, legközelebb megint hívunk.
6: Fogom várni, minden jót kívánok.
5: Szia!
6: Szia!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Üzenetek az utakról, első körben beszélgessünk munkálatokról, helyreállítás Rákóczi utcán, a Vasvári Pál utca és az Új utcai szakasz között. Itt is fokozott figyelemmel közlekedjen. A rendőrökre pedig készüljön Kálmánháza belterületén, a Dorogi úton, nem messze a Baromfi feldolgozónál, érdemes készülni rájuk. Téglási 60-as ma is aktív, Őr belterületén a 49-esen, József Attila utca, itt is figyelem, Szabolcs Báka, Petőfi út, szintén rendőrökre számoljon, itt mérnek is. Ennyit üzenetekről. Várom kiegészítéseit 30 333 1039. Folytatjuk dalokkal, itt van nekünk Luke Combs.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt Danitól, itt a Best FM-en, és egyelőre holtankoljak.hu-n még nincsenek fenn a szerdai adatok. A keddiről beszéltünk tegnap, szóval úgy néz ki, hogy egyelőre ezt most nem oszthatom meg önnel, viszont az már látszik, hogy a Brent olaj drágul. Igazából 4 dollárnyit erősödött a tegnapi naphoz képest. A forint pedig tartja értékét, az USA dollár továbbra is 315-314 forintért vásárolható. A jövő legalábbis a holnapi napot tekintve szerintem ez magánvélemény, hiszen az adatok még nem jelentek meg, én még a stagnálásra készülnék a szerdában, maradnak tehát az átlagára 95-ös benzin esetében 577, a gázolaj 658 forintért tankolható literenként. Hol tankoljak.hu, itt vannak az infók. 5 órakor pedig a hírek után, melyet Danihoz, újra informálódunk. Józsavárosi napok, már 52. alkalommal megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
4: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztése kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármi Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható. Tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti-éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perc 5 óra után még mindig velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. Van előttünk 60 perc. Na meg rengeteg info, néhány jó program, egészen pontosan a Józsavárosi Napok program sorozatáról beszéljünk. Ez egy kétnapos program, így hozzam a részleteket. Sarah Connor énekel. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

A dalmelyet dúdoltunk Kieleftől, itt a legnagyobbak között Magdi pedig készül, méghozzá Szakács Gergővel, a Kék a szívem előtt. Egy jó kis program, mely már 52. alkalommal kerül megrendezésre. Egészen pontosan program sorozat, hiszen van a Józsavárosi napok, melynek első napja a sportról szól, melyet már 7. alkalommal, a második napja pedig a fesztiválozásról, a közösségépítésről, itt pedig már 52. alkalommal gyűlhet össze a Józsaváros apraja, nagyja is ünnepelhetnek, illetve nézhetik a színpadi programokat. Ez az Ungvár sétány, mint ahogy lenni szokott, itt egy kirakodó vásár, tényleg még lufi hajtogatás is szokott lenni, szóval tényleg színes a program a kicsiknek, a nagyoknak, mindenkinek is, hiszen a hagyományőrző fellépők mellett lesznek itt a gyermekkoncertek is, illetve hát, ahogy már említettem, az első nap a sportról, az egészségről szól. Érdemes nézni a programfüzetet, megtalálja a Best FM oldalán is. Folytatjuk, Kék a szívem, Szakács Gergővel, Rúzsa Magdival, Usherrel, Ludacrisszel, Lil Johnnal, pedig pörgünk a klubokba, ez a Yeah, mindjárt. Hogy kéne

A Lighthouse Family dudolt a High, a legnagyobb dobásuk, itt a legnagyobb között ezt is meghallgathattuk, a Szerelembomba pedig a Back to Black-kel, ez már Bebével, Sertés, Pest is, a kort sajnos jól ismerjük is, vannak újabb áldozatok. A Nébig az afrikai Sertés Pestis jelenlétét erősítette meg Somogy megyében a fertőzést, mint egy 1850 sertést számláló lakcsói állományban igazolták, a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. Nyilvánvalóan az állatok elpusztításáról szól itt a dolog, illetve hát arról, hogy ilyenkor egy nagyobb körben ellenőriznek, hogy ki jutott-e a karanténból a megbetegedés, hát beszélünk még erről, remélem, hogy ez az óriási vesztesség elég megfékezni a kort. Infok még a Best FM-en és az MT oldalán, és közben jönnek a dalok, a Szerelembomba, Deep Swing, lendületes Funk House sikere, In the Music, mindjárt, aztán majd a Hallott Pénz is.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lendületesen tovább, itt énekelt az I The Core és a Let Me Think About It után majd Káti és Zavos Reginával. Lassítunk, a más tölej már bekészítve, a friss előre jelzések a szerdára pedig előttem. A szél eléggé lehűti majd a hajnalt, 16 fokot remélhetünk a szerdai start mellett is, 27-28 fok alakulhat a legmelegebb órákban csúcshőmérsékletként, a napsütés zavartalan lesz, a szél miatt nem emelkedik tovább a hőmérséklet, magasabb UV adatok a déli órákban, nagyjából fél háromig bezárólag, egyébként egyre inkább érződik az, hogy túl vagyunk már a nyár derekán, a reggel perceiben már nincs olyan világos, ilyen 6 óra körül észreveszünk tényleg, hogy azért csúszunk lefelé a tél irányába. A csütörtök 29 fokkal, a péntek 30 fokkal, a hétvégére 35-36 fokot is remélhetünk. Az előrejelzések szerint a csalánfélék magas szintje, a gombák magas szintje, a parlagfű közepes szintje már a pollenskálánkat tekintve a mai napon és a holnapi napra is ez a jellemző, illetve az előrejelzés. Készülnie így érdemes. 12-e holnap Klára Hilda is Hilárius ünnepel, mindenkinek jó ünneplést kívánok. A Magyar Újságírók Szövetsége alakult meg 81 éve ezen a napon, ez is itt a kalendáriumban, és már is jönnek a dalok egészen pontosan. Zavos Regina énekel mástőlej, a Simple Red, na meg a dal 2020-ból, a zenevonat mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is röppent ez a 60 perc, a folytatás a Night Shift. Jönnek a funky dalok, érdemes tehát erre készülni, hangerőt felfelé, és hát jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, vagy a meló mellé egy kis dudolászást is, hiszen erre is lehetőséget nyújt a Night Shift. Én pedig megyek pihenni. Holnap újra találkozunk a délutánban, számítok megint, megtisztelő figyelmére, kettőtől tudja itt, ezen a helyen a piros lámpa pedig majd villog, akkor is remélem találkozunk. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keres tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Folyamatosan várják a virradókat. Nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a virradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyitva áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett virradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a virradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járatrend szerint viszik el a szemetet a nyíregyházi kisfárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meledék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Beregben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122.000 tonna termés került a magtárakba. Őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstúhegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán. Első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folyamatosan várják a víradókat, nem lesz változás a hulladékszállításban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Folyamatosan várják a víradókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet minden hétköznap nyit áll a donorok előtt. Emellett több városban kihelyezett víradásokat is szerveznek, így például Vásárosnaményban is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a lakcímkártyára és a személyigazolványra is. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban kevesebben mennek el vért adni, így minden donorra szükség van. Nem változik a hulladékszállítás a hosszú hétvégén. Az EAC Nonprofit Kft. Közölte, augusztus 20-án és 21-én a megszokott járatrend szerint viszik el a szemetet a nyíregyházi kisfárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az ügyfélszolgálatok ezeken a napokon zárva tartanak. A nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok augusztus 20-án zárva, augusztus 21-én nyitva tartanak, közölte a szolgáltató. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az Oltalom Szeretett Szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Beregben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korábban végeztek az aratási munkákkal. Az állatokra is figyelnek hőség idején. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkálatokkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara korábbi tájékoztatása szerint őszi búzából összesen 122.000 tonna termés került a magtárakba, őszi búzából mintegy 8,8 tonnát arattak a megyei gazdák. Az állatok védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak a sóstói polgárőrök kánikula idején. A közeli erdős területen 18 itatóedényben közel 200 liter vizet helyeztek ki, hogy a vadon élő állatok számára a nagy melegben is biztosított legyen a vízhez jutás lehetősége. A polgárőrök folyamatosan ellenőrzik is az itatókat, és gondoskodnak azok újratöltéséről. A segítség a Sóstó hegyi köztemető területére is kiterjed. A polgárőrök a nagy hőségben az ott található fák öntözésére is figyelmet fordítanak, hozzájárulva a kiszáradás okozta károk mérsékléséhez, tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán. Első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv projektjei. Új kiállítás nyílt a Skanzenben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program része a Nyíregyházát Debrecennel összekötő vasútvonal korszerűsítése is. A 100-as vasútvonal fejlesztése kiemelt jelentőségű a Szabolcsi térség számára, hiszen a két megyeszékhely közötti kapcsolat mellett az ország egyik fontos kelet-magyarországi vasúti tengelyéről van szó. A tervek között szerepel új intercity szerelvények beszerzése, illetve állomások korszerűsítése is. Múltból merítve, jelenben alkotva, új kiállítás nyílt a Sóstúi Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület alkotói gondolták tovább a Skanzen néprajzi gyűjteményének tárgyait, így születtek régi dolgokból új alkotások. Az időszaki tárlata a Jármik Kisnemesi Házban november 7-ig látogatható, tudatta a Múzeumfalu. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: nagyon jól vesztem, és a Veszt rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Veszt FM. Szeretem.